Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában Novák Éva zenéje következik a Nem tartozom senkinek, amihez egy csodálatos videóklip is készült, amiben gyönyörű fővárosunkban láthatjuk az énekesnőt. Én ezt is ajánlom mindenkinek, addig is nálunk a hangzóanyag szól itt a Petőfin, a Nem tartozom senkinek.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ebben az órában is a mikrofonnál Fekete Laci, és persze a legjobb hazai zenék. Most visszaugrunk 2021-be, amikor is a tehetséges énekesnő Csondor Kata és Curtis összeállt egy közös dal erejéig. Ez lett a Bosszúálló című sláger, amivel annó a készítők a dal 2021-ben is elindultak, most pedig én hozom neked itt a Petőfit.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra,

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szegeden az FM 104.6-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és soron következő nevünk a Richman Orchestra, aminek a dal 2026-ban is feltűnő zenéjével folytatjuk most, amiben az alkotók bátran keverik a világzenét a ska-val és a punkkal. Az Idő Elmúlt című dal is egy remek példa erre, most ez következik itt az éjszakán.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban.
1: Egy kis ízelítő a 70-es évekből.
2: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar ebben az órában, a mikrofonnál Fekete Laci. Az éjszaka következő versenyzője Krecsmarik Áron, akit szimplán csak Áron néven készíti zenéit. A Nem figyelek rád című dalhoz pedig egy remek klip is készült, ami egyébként Debrecenben játszódik. Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát Áron.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.

0: Nyerő hercegnő.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Idén nem kezdtek új életet, bőven megteszik.

ha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és én Fekete Laci vagyok. Most egy 2026 elején megjelent zene következik itt az éjszakában, méghozzá az öttagú This Must Be Love nevű csapattól, amitől most a Dal 2026 műsorban hallott versenyzenéjük következik, a Minden Random.

0: rádiói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is! Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy nagyon tehetséges fiatalember következik a műsorban, aki nem más, mint Búzási Patrik, akit még egy hazai tehetségkutatóban ismerhetett meg az ország. Tavalyi Orion című zenéjéhez pedig egy klip is készült, amit én ajánlok mindenkinek, itt nálunk pedig a dal következik.

0: csak nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Betűk Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az éjszakában az elmúlt percekben Szabó Ádámtól szólt az Örök Hűség című dal, amit most már is a Vintage Dolls követ itt a Petőfin és a Ligetben.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és az elmúlt percekben az én egyik kedvenc hazai csapatom zenélt, a Dos Diabolos, tőlük szólt az Egyszerű pénz című daluk, amit most már is egy szintén nagyon-nagyon közkedvelt és tehetséges énekes követ, méghozzá Péli Barna, tőle szól Kétes szerelem című zenéje.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Fonyódon a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
2: Már 2 éve.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatásokról, jelentősen drágultak az üzemanyagok, marad a többnyire napos idő záporokkal.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságra van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak a parlamentben. A kormány és a Tiszapárt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom központosítás miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakástámogatási rendszer átalakítása inkább a gazdagoknak kedvezett. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett tár fölé nőtt, de az egyes kutakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgás legfontosabb mérkőzéseit, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az egy évre szóló megállapodás alapján az OTP Bankliga és a Mercantil Bankliga találkozói mellett a női NB1 és a Magyar Kupa mérkőzéseit is a Közmédia Sport csatornáján lehet követni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos idő várható, többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként jégeső, erős, viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34 fok, este 19-26 fok valószínű.
1: A hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ez pedig a Petőfi Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. 6 óra, 3 perc van, a mikrofonnál pedig Kenész Kolost hallod, és ez így lesz, rengeteg meglepetéssel, vendégekkel, megszólalokkal, meg persze az ébresztő dalokkal. Mindjárt az Iron Mafia kéri a kezeket, de most a Follow the Flow.
2: Itt egy újabb óra.

0630 30 33 80. Ide várjuk tőled is a helyzetjelentéseket, akár az időjárással kapcsolatban. Ugyanis kifejezetten izgalmasan alakul most az idő országszerte, mert az ország közepén eső, zápor, zivatar, a többi helyen fátyol, felhős, de például Tokajban vagy Fehérgyarmaton gyönyörűen süt a nap, szóval valóban van minden. És végre frissítő a reggel, ugyanis alapvetően nagyjából 18 és 20 fok közötti értékeket mérhetünk, és a nap sem égeti le az arcunkat az ország középső szakaszán, de természetesen te is megírhatod, hogy ahol te élsz, ahol te ébredezel, ott mi a helyzet. Megtalálsz minket SMS-ben, Messengeren, Viberen, mindenhol veled vagyunk. Ha pedig ránézel a Petőfi Rádió Facebook oldalára, feltettünk neked egy kérdést, ugyanis ma egy közösségi oldal a születésnapját, kerek születésnapját ünnepli. Hogy melyik ez a közösségi oldal, és mi ez a kérdés, nem sokára megosztjuk veled itt a Petőfi Rádióban, addig viszont van mit hallgatnunk, a Halott Pénztől, ez a Darabokra törted a szívem.

0: egy kis tűz! Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 29 percen, a mikrofonnál pedig Kenész Kolos. Villámgyorsan megnézzük, hogy miről szól a fáma, mik a legnépszerűbb cikkek. Például visszahívtak egy teát Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság akcióban. Shine Wine Shine, ez a teának a neve, 80 grammos kiszerelésű matcha teáról van szó, és 2028. március 12-i lejárati dátumot láthat rajta. Magas alumínium tartalma van, hát ez semmiféleképpen nem mondható egészségesnek. Aztán, ami még érdekes lehet, és nemrég történt, hogy kiesett a VB legnagyobb esélyese, Spanyolország a második világbajnoki címért küzdhet vasárnap. Erről ír a szeretlekmagyarország.hu. Aztán hazai pályán esett ki a Győr a BL selejtezőben, nem lesz magyar csapat a Bajnokok Ligájában sem. Ezek a legfontosabb információk, illetve ezen felül most a hírpercek. Tóth Évától itt a Petőfi, meg majd a Punani Masszív is érkezik mindjárt.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatási kérelmekről, drágulnak az üzemanyagok. Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. 20 perccel is több lehet a menetidő. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága gyógyszert írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza párt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom központosítás miatt fogalmazott meg aggályokat. Ami hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot tegnap nyújtották be az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható, objektív hatósági eljárásokra van szükség.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Teljesen megújul a MÁV igazgatósága, miután Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsényi István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. A tárca rövidesen dönt az új vezetés kinevezéséről. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilogrammonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat. Jelentősen emelkedik mától az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett 595 forintos védett ár fölé emelkedik, és minimum 601 forint lesz a kutakon.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Drágult a kőolaj a világpiacon, miután az amerikai hadsereg megkezdte kezdte az iráni kikötők blokkádját és a katonai célpontok bombázását. A Brent hordonkénti ára a pénteki 75 dollár után tegnap 85 dollár közelében is járt. Elemzők szerint a közel-keleti konfliktus felerősödése új kockázatokat jelent az olajpiacra. Csapást mértek az ukrán erők Oroszország egyik legnagyobb kőolaj finomítójára. A Gazprom baskírföldi vállalata az utolsó nagy benzintermelő üzem Oroszországban, amelyet idén még nem támadtak ukránok. Az ukrán drónok mintegy 1500 kilométert tettek meg a létesítményig. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését. A döntés értelmében Julia Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kormányfői feladatokat ideiglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettest látja el. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak. Kilép Bulgária az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban a bolgár miniszterelnök. Román Radev közölte, országa nem kíván részt venni Kijev további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette diplomáciai megoldásokat sürget. Hangsúlyozta, hogy Szófia elegendőnek tartja az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködést.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága, ami komoly kihívások elé állítja a munkaerőpiacot és az egészségügyet. Erre figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. Az előrejelzés szerint a jelenleg 450 milliós uniós népesség a század végére csak nem 12%-kal eshet vissza, miközben 2050-re már majdnem minden harmadik lakos 65 év feletti lesz. Leszerelik a két nyelvű utcanévtáblákat Sepsiszentgyörgyön, miután egy jogerős bírósági ítélet szerint a magyar megnevezés nem szerepelhet a románnal egy sorban. A székelyföldi város polgármestere elmondta, a döntés ellen tiltakozva egy állandó szabadtéri kiállítást hoznak létre a leszerelt feliratokból. Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna-romániai szakaszán. Az alacsony vízállás miatt már a komp közlekedést is fel kellett függeszteni az egyik román-bolgár határátkelőn, miközben a teherszállító hajók sem tudják megközelíteni a kikötőket. A folyó kritikus szintje ráadásul az öntöző berendezéseket is vízutánpótlás nélkül hagyta. Jelentősen visszaesett a lefoglalt kokain mennyisége az év első felében a belgiumi Antwerpen és Zébrüss kikötőiben. Ugyanakkor több kanabisz szállítmányt füleltek le, közölte a belga vámhatóság. Fél év alatt 5 tonna kokaint találtak a tavalyi, csak nem 17 tonnás mennyiséggel szemben, de több mint 2 tonna marihuánát és 8,5 tonna hasist is lefoglaltak.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Adathalászcsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva a Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat próbálnak megszerezni. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség, vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak kicsalni. Majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza. Az MNB, a Magyar Államkincstár, illetve más pénzügyi intézmények soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhely elhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Vádat emeltek egy török bálinti férfi ellen, aki januárban Nagykovácsiban ököllel megütött és a vezetőülésből kirángatott egy buszsofőrt, akivel a lánya korábban konfliktusba keveredett. A közfeladatot ellátó személy elleni erőszak büntette miatt indult ügyben, a Budaörsi járás bíróság fog dönteni. 2,5 év börtönt kapott egy csaló, aki magasrangú terrorelhárítónak hazudta magát. A férfi egy Venezuelában raboskodó magyar lány hazahozatalát ígérte egy családnak, amelytől fogoly cserére és egyéb költségvetésre hivatkozva több mint 17 millió forintot csalt ki. A hozzátartozók végül gyanút fogtak és feljelentették. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Marad a többnyire napos idő, de délutántól bárhol kialakulhatnak záporok, zivatarok, jégeső és viharos szél is lehet. A hajnali 15-21 fok után napközben 27-34 fok valószínű. Péntekig marad a hőség, a legmelegebb órákban akár 37 fok is lehet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.

0: Hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavikkal a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában, a visszavágon, így az izlandi csapat 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben és a konferencia liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenyt, sorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Halász Bence 81 méter 65 cm-rel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel pedig a hatodik helyen végzett, míg Tóth Anna nyolcadik lett, csak úgy, mint Takács Boglárka 100 méteren. A magyar U20-as férfi kézilabda válogatott 41-28-ra verte Romániát a Kolozsváron és Tordán zajló Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában, ezzel bejutott a nyolc közé.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Álomképben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsim kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában, hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben, egyé válunk te és én most minden értelemben.
1: Ne hibázz, öleld át a csendet, a múlás martaléka, ha nincsen figyelmed. Buja gondolati dorobból, a hiúság megvett az elme a kolosról. Miért az álmorgép, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: ezért kérdezzük tőled. Neked megvan még, hogy mit pakoltál ki elsőként a világhálóra? Eviv, MyVip, vagy már Facebook volt akkor a képben? Hol és mivel gyűjtötted a lájkokat? Ott a poszt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, oszd meg velünk a sztoriaidat, kíváncsiak vagyunk rá, hogy te mikor léptél fel a social médiába, és éppen akkor mi volt, mi járt a fejedben, hogy ezzel a klasszikussal éljek. Július 15-e szerda van, nagy szeretettel köszöntjük a Henrikeket és a Rolandokat a következő felvétellel, ez a Honeybees a Parnograsztal.
1: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok a Honeybeesből, és ajánlom szeretettel mindenkinek a Parnograsztal közös dalunkat, a Hullik a cseresznyefa virágát, és ezt

0: jó. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Na, becsörögsz? Amíg várjuk esetleg a hívásod, vagy az üzenetet a 0630-30-33-80-as számra, addig mondom, hogy ma 20 éve indult el, képzeld el, a Twitter, ezért kérdezzük ma reggel tőled, hogy megvan-e még a fejedben az, hogy mit pakoltál ki legelőször a világhálóra. Ott van az IVIV, a MyVIV, nehogy Isten, lehet, hogy még neked megvan valahol az a fénykép, amit először kitettél, de az is lehet, hogy a Facebook kérdezte tőled, hogy mi jár a fejedben. Na, te mivel szálltál be a social médiába? És hogyha már social média, a következő órában megnézzük, hogy mit akar az EU-nak ez az új chat control rendelete. Ennek kapcsán is hívtunk szakértőt, és ő talán hitelesebben tudja elmondani, hogy mit kell erről tudnunk. Itt a Petőfin, pedig utazni is fogunk, még pedig a 4-es Rittel. Tóth Éva információ után érkezik ez a dal.
2: Majd utazunk máskor, mert ma mindenki ránk szól. Ha ott leszünk egyszer, majd átig százszor.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: A vagyonvisszaszerzési hivatalról vitáztak a parlamentben, fokozódtak a harcok a Hormuzi térségben. Marad a többnyire napos idő záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: A belső szalag korlátnak ütközött és kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán. Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon a 32-es kilométernél. Budapest felé a belső sáv nem használható. Mindkét irányban torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tiszapárt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. Ellenzéki pártok bírálták a hivatal létrehozását. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ezentúl nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek rendkívül drága készítményre van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Már nincs letartóztatásban a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatója, írta a 24.hu. A hírportál szerint a gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. A 11 gyanúsítottat érintő ügyben 4-en továbbra is letartóztatásban vannak. Nem csitulnak a harcok a Hormuzi szoros térségében. Az Egyesült Államok újabb csapásokat mért iráni célpontokra. Válaszul a Perzsaország kereskedelmi hajók ellen indított támadásaira. Az amerikai hadsereg azt is közölte, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Közben az amerikai elnök jelezte, hogy a légi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülős biztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, többfelé kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34 fok, este 19-26 fok lesz. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
3: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Az EU új szabályt hozott, ami által belenézhetnek az üzeneteinkbe. Hogy ez valóban így van-e, és mit akar, nem sokára megkérdezzük Szekrényi Péter Pedrótól, IT szakértőtől itt a Petőfi Rádióban. Addig pedig milyen jó lenne utazni máskor, lehet, hogy te is maradtál volna még
0: ágyban. Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Szerelem az égben szólt Wolf Katitól, és hát adatunk is rengeteg van az égben, meg mindenféle szervereken, de ennek most itt van velünk a szakértője, Szeknyényi Péter Pedrónak. Jó reggelt kívánok!
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, szia!
0: A honlapodon azt olvasom, hogy a digitális transformáció szakértője vagy. Röviden összefoglalod nekünk, hogy ez mit jelent?
1: Természetesen. Azt gondolom, igazából egy picit bonyolult lett a világunk a digitalizációt meg az informatikát illetően, de kikerülni nem tudjuk. Úgyhogy kell valaki, aki ezt értetően megmagyarázza és elmondja nekünk az előnyeit, ha meg a hátrányait időnként.
0: És a TikTokon nagyon szuper videókat szokták készíteni, nem véletlenül beszélgetünk ma reggel sem, ugyanis a chat control rendeletről, törvényről mostanában rengeteget lehet hallani. Ez új dolog? Mit kell tudnunk erről?
1: Hát ez a chat control meglehetősen ellentmondásos EU-s szabályozás. Nem annyira új, régóta van készülődés erre vonatkozólag, ráadásul az 1.0-as verziója az most is érvényben van egészen 28-ig, de a most érvényben lévő az egy nagyon laza szabályozás. Az csak röviden annyit mond, képzelt, hogy igazából az üzenet küldő alkalmazások, fel is van sorolva jó néhány, amit használunk mi is a mindennapokban, azok, ha esetleg úgymond, hát nem akarom azt a szót mondani, hogy lehallgatni, megfigyelni az üzeneteinket, fotóinkat, tehát ha ezt megteszik, akkor kapnak egyfajta védelmet és fedettséget inkább az EU részéről. Tehát magyarul laza engedélyezés. Ez van most.
0: És ők ezeket
1: tehát ez opcionális.
0: Aha, ezeket az adatokat mire használják?
1: Jelen pillanatban még ez sincsen megfogalmazva pontosan, hogy most mire használják, inkább csak az van mondva, hogy az egésznek a lényege gyakorlatilag a gyerekvédelem. Tehát, hogy a gyerekbántalmazás ellen valamilyen szinten fel kell lépni, az EU-ban azt mondják a törvényhozók, hogy nagyon-nagyon elterjedt sajnos, lehető legrosszabb értelemben az EU-ban mindez, és ezzel ellen most már cselekedni kell. Tehát ez az 1.0, itt tartunk most, ez 28-ig kapott meghosszabbítást.
0: És most akkor kimondták, hogy 28 után mit terveznek, egyelőre akkor ez egy terv.
1: Hát igen, ez egy terv. A 2028 után jön a Chat Control 2.0, ami ugye nyilván az 1.0-nak a továbbfejlesztése, ami még csak opcionális megfigyelést javasol vagy tesz lehetővé. A 2.0 egy picikét messzebbre merészkedik ezen a téren. Az azt mondja, hogy képzeld azt, hogy te most beszélgetsz, legyen az Viber, Messenger, Signal, vagy bármilyen hasonló alkalmatáson. És ezek titkosítva vannak most. Uh-huh. Ez úgy néz ki a titkosítás, minden technikai részlet nélkül, hogy én leírok valamit, az én telefonomon kerül titkosításra, titkosítottan átmegy a szolgáltatón, és nálad vissza valaki visszatitkosítja, hogy te azt lásd, olvashasd, oké? Okay? Na most ebben nem lehet belenyúlni technológiailag. Valóban nem lehet belenyúlni. Ezért mondja a lehetséges EU szabályozás, hogy mi volna, ha még a titkosítás elé tennénk be egy szkennelést, egy vizsgálatot.
0: És ez a vizsgálat, ez mit vizsgál akkor konkrétan?
1: Ez megnézni, hogy gyakorlatilag milyen üzeneteket akarsz éppen küldeni, milyen képeket akarsz küldeni.
0: Tehát akkor nem arról van szó, itt ugye mémek jelennek meg az interneten, hogy akkor emberkék ott akár valahol nevetve olvasgatják, hogy én mit küldözgetek a barátomnak.
1: Ugye? Nem, erre sem kapacitás lenne, sem értelme lenne, ugyanis mi emberek ebben nem vagyunk annyira hatékonyak. Ez technológiailag röviden úgy fog kinézni, hogy minden egyes üzenetküldő alkalmazásnak lesz egy saját adatbázisa, amivel összehasonlítja a te küldendő tartalmadat. Az adatbázisban persze csak minták lesznek nem engedélyezett tartalmakról. A másik lehetséges, mert mind lehetséges megoldások, amiről most beszélünk, hogy magában a telefonodnak az operációs rendszerébe, ugye lehet, hogy almás vagy androidos vagy, ott lesz benne ez az adatbázis, és az üzenetküldő alkalmazás csak megkérdezik a telefont, hogy szabad nekem ilyet küldeni? Mert a felhasználó ezt meg ezt akarja küldeni. Elküldhetem? Tehát ez a te telefonodon fog történni minden jel szerint.
0: Hogy mit kell tudnunk még ezen felül a gyakorlatról, meg hogy vannak-e alternatívák, akkor egy dal után még megbeszélgetjük. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy velünk. Szeknyényi Péter Pedro a vendégünk, digitális transformáció szakértője. Nem sokára folytatjuk itt a Petőfi Rádióban. Most Freddyvel zenélünk egyet. Szól a csodák. 7:14 a pontos idő. Oh.

0: Csodákkal, ez pedig a Petőfi Rádió. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 18 perc van, és hát csoda, ami történik, sokszor a szabályokat tekintve. Szeknyei Péter Pedroval szemlézzük, hogy mi is az a chat control rendelet. Ugye megbeszéltük azt, hogy gyakorlatban mit is jelent ez, hogy egy algoritmus vizsgálhatja, még akár az elküldés pillanatában az üzeneteket. Van-e esetleg alternatív megoldás, mert azért az emberben felmerül az, hogy lehet, hogy kicsit aggódik, fél. Egyrészt kell-e félnünk, másrészt van-e alternatíva?
1: Hát én mindig azt szokták mondani, hogy csak az fél, akinek van félnivalója, de erre sokan bólogathatnak, hogy na persze, és hol van a privát szféra, mert azért erősen megsérteni látszik azt, úgyhogy ezért is ellentmondásos a téma. Hogy jelen pillanatban mit tudunk ebből mi tapasztalni, érezni, vagy megfigyelni, ez abszolút ellenőrizhetetlen jelenleg. De ez 2028-ig tart, ugye beszéltük, hogy 2028-tól jön a chat control 2.0, és ott azt mondják, képzeld el, hogy igazából vagy megszoksz, vagy megszöksz. Ez nem az állampolgára igaz, természetesen, hanem az üzenet küldő rendszerre. Egy messenger, egy WhatsApp, meg még sorolhatnánk, egészen biztosan úgymond be fog hódolni ennek, és megteszi, amit kell az EU szabályozás szerint. De egy Signál például, sokak ismerik ezt, ők azt mondták, hogy ezt nem fogják hagyni, akkor inkább az ő szolgáltatásuk nem lesz elérhető az EU-ban, ha ez tényleg érvénybe lép.
0: És a felhasználó mit tud tenni ebben az esetben?
1: Hát igen, féltem, hogy megkérdezed. Nagyon nehéz kimondani azt, hogy semmit, mert vagy elérhető egy alkalmazás, és akkor az megfelel az EU-s jogszabályoknak 28-tól, vagy nem felel meg, és akkor az EU-ban mi aztán nem is érjük el. Természetesen vannak megoldások, és most valaki azt kérdezi, hogy és milyen az e-maillel, az SMS-sel, meg bármivel, az nem is téma, az olyan egyszerű ebből a szempontból, hogy nem is tartozik ide.
0: De most az egyszerűt azt úgy mondod, hogy arra nem vonatkozik a szabály, vagy hogy olyan egyszerű arra alkalmazni ezt a szabályt majd?
1: Olyan egyszerű arra alkalmazni valamilyen formában, hogy az nem is téma sajnos. Eddig a kihívás igazából ez volt, amiről eddig beszéltünk, és hát a megoldás. Hát vannak azért olyan technológiai rendszerek, csak az nem az egyszerű hétköznapi idézőjelben mondom felhasználó számra elérhetőek, ahol nincsen egy központi szolgáltató, nincs egy nagy cég mögötte, és mégis lehetővé válik az üzenet küldés, de ezek nem annyira egyértelműen és egyszerűen használhatóak. Szóval ezt ügyesen kiközték. De a cél jó, azt valljuk be őszintén, tehát gyermekvédelem mindenek előtt.
0: Világos. De nyilván érthető, hogy az emberek felkapták ezt a témát. Nem tudom, hogy esetleg hozzád milyen kérdések érkeztek ezzel kapcsolatban, amit mondjuk itt nem taglaltunk. Mi az, ami felmerül az emberekben?
1: Ugye felmerül az, hogy sokan mondták, hogy jó, hát akkor majd e-mailezni fogok. Jó, de ugye az előbb beszéltük, hogy az e-mailek gyakorlatilag szintén titkosítva is vannak, vagy éppen nincsenek is titkosítva. Tehát nagyon egyszerű azt mondani, hogy jó, EU törvény ezt kéri, akkor meg fogunk ennek felelni. Mi van az üzenetküldésen kívül a beszélgetéssel? Hát a beszélgetés is gyakorlatilag szövegi alakítható, most már egészen egyszerűen és gyorsan, és az már megint lehet még a titkosítás előtt, mert ez a lényeg, titkosítás előtt átnézni, átvizsgálni. És onnantól kezdve mi is történik vele, azt még nem beszéltük, mert ugye egy központi helyre fognak továbbítódni ezek az adatok a tervek szerint 2028-tól, ahol majd eldől, hogy mi lesz a sorsuk.
0: És a felhasználó egyébként kap erről adott esetben értesítést, nem tudom, hogy erre vonatkozik a szabály, hogyha mondjuk valami olyan tartalmat vél felfedezni most ez az algoritmus, akár csak hibásan, akkor mi arról milyen formában értesülünk?
1: Nagyon jó, amit mondtál, és akkor engednek, hogy azt a hibásan szót is kicsit, nagyon picit röviden kielemezzük, de most csak azt képzeld el, hogy én a Szaharába járok, jó? És gyönyörű szép dombokat látok. És az egyik domb tetején is, nagyon finoman mondom, még áll is valaki. Azért, ha ezt én két formájba átküldöm a haveroknak, hogy nézzétek meg, hol járok, ez könnyen összetéveszthető akár más domborzatokkal, és sajnos az algoritmus ezt a hibát meg fogja tenni. Az Apple jó pár év ezelőtt próbálkozott ezzel az algoritmussal, olyan 70-80%-osan tudta azonosítani jól élőben azonnal, amit kellett. Nem talált támogatásra, ezért megszüntette ezt az Apple, de működik viszont csak közelítően.
0: És akkor...
1: Hát ez így a probléma. Igen?
0: Hát és
1: akkor... Volt még egy B-kérdésed.
0: Igen, hogy erről kapunk értesítést, hogyha mondjuk ez történik.
1: Értesítés, ugye ez csak 28-tól lesz aktív, ez a 2.0-as chat control, és variációk, lehetőségek vannak. Az egyik lehetőség az, hogy abban a pillanatban megszakítja a beszélgetést, vagy nem is küldi át az üzenetet, amit gyanúsnak ítél. Ez rossz, mert hogyha tévesen ítél valakit meg, és én nem kapom meg az akár fontos üzenetet, hát azt tudjuk, hogy hova vezet.
0: Igen.
1: Illetve van, aki azt mondja, hogy nem, ez úgy lesz majd, hogy minden ugyanúgy megy tovább, csak közben egy harmadik fél folyamatosan figyelés gyűjtöget rólad. Nem egy ember, egy központi helyre, szoftverek gyűjtögetnek, és valószínűleg mesterséges intelligenciával lett kiértékelve, tehát nincs ott senki, aki ezt olvasgatná.
0: Pedro, nagyon érdekes dolgokat mondtál, és remélem, hogy sikerült sok kérdést tisztáznunk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, és akkor meglátjuk, hogy 2028-ig ebben lesz-e változás.
1: Köszönöm szépen én is. Sziasztok!
0: További kellemes reggelt, szép napot kívánunk neked. Itt a Petőfi Rádióban pedig a dalokkal kívánunk szép reggelt mindenkinek.
2: Sziasztok, Primári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: Arany Tamást hallottad a Petőfi Rádióban, ez volt a Nem Hagyom. Köszi, hogy velünk vagy. Nem sokára Bíró Csongorral folytatódik a műsor, illetve Tóth Éva legfontosabb információival. Aztán pedig érkezünk ezzel a trekkel.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatásokról. Jelentősen drágultak az üzemanyagok. Marad a többnyire napos idős záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M3-as autópályán, Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásárosnamény felé megállították a forgalmat. Budapest felé a belső sávon nem lehet haladni. Mindkét irányban jelentős több kilométeres a torlódás. Aki teheti, kerüljön a 3-as főúton. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél baleset történt a 16-os kilométernél. A külső sávot foglalják el a sérült járművek, már több mint 6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ez szerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek egy nagyon drága készítményre van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról vitáztak tegnap a parlamentben. A kormány és a Tisza párt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom központosítás miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Nőttek a jövedelmi különbségek az elmúlt években, de az új kormányzati intézkedések mérsékelhetik az egyenlőtlenségeket, állapította meg a GKI gazdaságkutató. Elemzésükben kiemelik, hogy az adókedvezmények és a lakástámogatási rendszer átalakítása inkább a tehetőseknek kedvezett. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt, de az egyes utakon az árak lényegesen eltérhetnek. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Újra teljes körűen elérhető az ügyintézés az MVM ügyfelei számára. Az informatikai fejlesztésnek köszönhetően egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb lett a villamos energiaszolgáltatással és a hálózati ügyekkel kapcsolatos ügyintézés. Az MVM Next alkalmazásban továbbra is elérhető lesz az elektronikus számlázás és a bankkártyás fizetés.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható, több felé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34 fok, este 19-26 fok valószínű.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Micsoda hangok itt a Petőfi Rádióban Marics Petitől és Márkus Lucától. Ez volt az El kell, hogy engedj, 7 óra 38 perc van, és mi nem engedjük el vendégeink kezét, hiszen folyamatosan pörgés itt a Petőfi Rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntöm nálunk Bíró Csongort. Hello! Jó reggelt! Hát figyelj csak, az előző dal az valamilyen szinten véletlen, ugyanis nem én húztam be, de Marics Peti volt itt, aki egyébként a mestered volt a Megasztár 9. évadában, hiszen onnan lehet számunkra ismerős, 18 éves előadó vagy, és tegnap jelent meg egy új dalod, ezért beszélgetünk itt ma reggel a Petőfi Rádióban. Mennyire vagy amúgy korai arc?
1: Korán kelős?
0: Igen.
1: Hát mondám, egyáltalán nem, főleg így nyáron most vissza kellett rendezni az alvásom, pár napja még akkor feküdtem le, amikor ma keltem, úgyhogy elsőre így nehéz volt, de hát remélhetőleg ez vár rám a jövőben is.
0: Mármint, hogy nem kell korán kelni?
1: Hát, hogy korán kell kelni. Ja, minden fontos ilyenkor történik.
0: Egyébként azért valljuk be, hogy előadókkal reggeli műsort egyeztetni nem mindig könnyű, szóval nem biztos, hogy ez megvalósul. Pont tegnap Ábos Viki volt a vendégem, és ő mondta azt, hogy néhány évvel ezelőtt meg náluk is az volt, hogy mondjuk úgy mentek rádiós interjúkra, hogy buliból. Lehet, hogy ez lesz majd a jövőkép. Említettem, hogy 18 esztendős vagy. Érettségivel, Mizu?
1: Kész. Hála az égnek, sikerült. Köszönöm az szépen.
0: Gratulálok, jól van, örülök neki. Akkor most már akkor át lehet adni magad a nyárnak. Igen. Vannak-e koncertek esetleg, vagy készülsz-e ilyennel?
1: Alakulgatnak egyébként. Kicsit nem olyan sűrű, mint feltétlenül szerettem volna, De most pont egy ilyen átmenetben vagyok, hogy azért jönnek, hogy ott vannak az emberek, és kell valaki, aki játssza nekik a zenét. Ebből

0: úgy igazán érdekelt, megfogott, és még akár érzékem is volt hozzá. Azután pár évvel már játszottam néhány produkcióba, volt egy kis színpadi rutin, már 13-14 évesen nagyjából, és innen jött igazából az éneklés, és rájöttem, hogy az még a gitározásnál is jobban megy, úgyhogy most már az a fő, de nem engedem el a gitárt azért még most sem.
1: És ezt a tehetségedet megmutatod a social médiában is, és akkor összekötném ezt a dolgot a ma reggeli témánkkal, ugyanis azt kérdeztük a hallgatóktól annak apropóján, hogy 20 éves a Twitter, hogy ők mit posztoltak ki először a netre. Te emlékszel az első ilyen posztodra, ami esetleg így zenével kapcsolatos volt?
0: Hú, hát ez nagyon jó kérdés. Most az jutott eszembe, hogy kint a hóban felvettünk tesómmal egy musicalit, amikor az igazán elindult a Ed Sheerantől a Perfect című darra.
1: Akkor ez nagyjából ilyen 2015 körül lehetett?
0: 2016, igen, ott a prime időszak volt.
1: De akkor ezek szerint az nem ment ki, csak fel lett véve.
0: Szerintem kiment, de nem hiszem, hogy látta bárki is.
1: Lehet, hogy az most már sokat érne, nem?
0: De sose tudni, persze.
1: Nem sokára folytatjuk itt a Petőfi Rádióban újabb érdekes információkkal, Bíró Csongorral kapcsolatban, meg természetesen meg fogjuk hallgatni ám a legújabb dalát is, de előtte még bulizunk egy hatalmasat, hogy meglegyen ma reggelre is az energiaszint, ugyanis a tankcsapda folytatja nálunk a sort. Azt mondom, állj, hát mi egy pillanatig nem állunk meg, hanem várunk téged, akár a kérdésed Csongorhoz, 06 30 30 33 80 az SMS számunk, hogyha bármi felmerül benned, írd meg nekünk a Megasztár 9. évadának tehetségéhez intézett kérdéseid. Amikor...

Nekünk viszont nagyon jó, hogy itt vagy. Azt mondom, állj, állj. És egy pillanatig nem állunk meg, csak egy gyors útinfóra. Ugyanis kaptuk SMS-ben, hogy az M3-ason van most jelenleg para, Gödöllő 60 irányában fuldul.

0: rajongó, az egész pálya áll lesz, Szélvédős Feri írta. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk vagytok, és ebben is támogattok minket. Ti, hál' Istennek, nem az M3-as felé jöttetek el. Ó, jó reggel, szia Csongor!
1: Szia!
0: Hát ott álltunk meg, hogy mi is történik körülötted, és szintén most egy adáson kívül felmerült egy érdekes gondolat, hogy azért a tovább tanulás sem egy elhanyagolható kérdés. Egy lapra tettél fel mindent. Ez mit jelent?
1: Hát ez azt jelenti, hogy egyetlen egy egyetemet jelöltem meg, a Pókhágon Művészeti Akadémiát. Én ezt az egy olyan reális opciót láttam, amivel előre tudnék lépni karrierem, és tudnék olyan kapcsolatokat építeni, amik segítenek nekem.
0: És akkor ehhez nagyon-nagyon sok sikert kívánunk természetesen, és visszatérnék egyébként még a műsorra egy pillanatig, ez ugye a tavalyi esztendőben volt, és szokták mondani az ilyen tehetségkutatókra, hogy ezek egészen jó ugródeszkák. Te hogy érzed, mennyire sikerült jól elrugaszkodni belőle?
1: Jól fogalmazol, én is teljesen annak tekintem ezt. Nemrég valaki mondta nekem, hogy mennyit kell gyakorolni, hogy eljussa meg a sztárba, és mondtam, hogy ne ez legyen a cél, hanem azon keresztül akar eljutni valahova. Egyébként úgy érzem, hogy hát kellett nekem egy jó pár hónap, amíg el tudtam helyezkedni kiadónál és egyebek úgy, hogy tényleg tudjak dolgozni céltudatosan. Ez látszik is azon, hogy a két dalom közt milyen nagy szünet volt a megjelenésben. Ez nyilván nem az, hogy én most akkor kivettem egy szabadságot, de egyébként meg az ismerettséget, amit szereztem, ezt a kis törzs követő bázist, azt úgy érzem, hogy tök jól sikerült megtartanom, úgyhogy most már igazából pumpálni kell kifelé a dalokat. Világos. És szerintem ezt föl lehet építeni.
0: Előre is bocs, hogy így fogalmazok, de fura volt a műsor után úgymond a valóságba visszatérni.
1: Ez, azt hiszem én is valahogy hasonlóan fogalmaztam közvetlenül utána. Nem, hát ez ilyen, én mindent nagyon tudatosan kezeltem, tudtam, hogy ott benn vagyok egy ilyen buborékban, és akkor minden figyelem rajtam van, és akkor fel kell hívni, hogy én vagyok a világban a legmenőbb dolog, de hát ez mindent a helyén kell kezelni nyilván.
0: És hát elhoztad nekünk tegnap megjelent legújabb dalodat, Hogy tudlak így, ez a címe. Mit érdemes róla tudnunk? Azt is mondtad, hogy nem véletlenül vagy ma feketében itt velünk.
1: Hát nem egy temetésről jöttem, igen, szerencsére, viszont hát most éppen a klipből az egyik szerelést felvettem, ezután ugye megyek egy műsorba, ahol látszódni is fogok, úgyhogy ebből a szempontból ez érdekes. Igen, a klip is megtekinthető YouTube-on, nagyon jól tükrözi szerintem a dalnak az üzenetét.
0: Ugye se veled se nélküled.
1: Se veled se nélküled, mint a Marics Peti dala, ugye?
0: Inspirálottál tőle?
1: Természetesen, én mindig.
0: Akkor jó mestered volt.
1: Tehát ezek szerint, igen.
0: És hogyan konfolnád fel most a dalt, mert meghallgatjuk bizony itt a Petőfi Rádióban. Mit mondanál erről, amit kifejezetten tudniuk kell a hallgatóknak, mielőtt elindul a hallójáratuk felé?
1: Hú, hát túl sok minden van, nehéz nagyon egy dolgot kiemelni. A gitárszóló is van benne, ami manapság elég ritka dolog, ráadásul azt én is írtam bele. Nagyon jó kis hangulatos tempó zene, és szerintem a téma az egy olyan, ami sok emberrel rezonál.
0: Hát reméljük, hogy így lesz. Meg is hallgatjuk itt a Petőfi Rádióban. Bíró Csongor dalpremiér nálunk, az országban először a Petőfin. Hogy tudlak így? Nem sokára pedig folytatjuk. Még több

0: Bíró Csongor, gratulálunk! Itt az új dalod a Petőfi Rádióban! Köszönöm, hogy tetszett szerintem így meghallgatni rádión keresztül? Mondtad, hogy amúgy már sokat hallottad, ugye nyilván?
1: Túl sokat, igen, túl sokat, de nyilván még most következik az utópromóció, és én még fogom eleget hallani.
0: Elhiszem, de nagyon jól sikerült, nagyon szerethető, és remélem, hogy sikeres lesz a folytatás is. Tegnap jelent meg a videó megosztónak klip. Milyen visszajelzéseket kaptál eddig?
1: Teljes mértékben pozitívat igazából. Bevallom, túl sokat még nem néztem egyébként, de szépen várom, kicsit megtoljuk néhány hirdetéssel is, úgyhogy várom igazából nagyon, hogy ki mit reagál rá.
0: Reméljük, hogy minden pozitív lesz, és arra gondoltam, hogy játszunk egy kicsit, mit szólsz hozzá. Mindenki. Hogyha már a Megasztárban téged zsűriztek, akkor most te leszel a zsűri. Mondok neked dolgokat, életből szedett példákat, és neked el kell döntened, hogy tovább jut, vagy kiesik.
1: Nagyon szuper.
0: Mehet? Na figyelj, ananász a pizzán.
1: Erre nem adnék csillagot, nem.
0: És a reggeli futás vagy sport?
1: Hát nagyon nehezen venném rá magam, de egyébként az egy továbbjutás nálam.
0: Papucs plusz zokni kombó az utcán.
1: Abszolút, igen.
0: Hordanád te is?
1: Szerintem már hordtam is, igen.
0: Helyes, jól van. Egyébként pont valamelyik interjúban mondtad is, hogy a műsor segítette egy kicsit így a öltözködéseden vagy stílusodon is. Pozitív hát irányba? Biztos.
1: Hát azelőtt hordtam zokni papucsja, most még nem, most még azóta nem egyébként, de ez lehet, hogy nem miattam.
0: Akkor hosszú hangüzenet telefonálás helyett.
1: Á, nem, ne. Ezt, na, ettől kifalra mászok, ettől jön.
0: Késés randiról?
1: Nem.
0: Autotune.
1: Ízlésesen igen.
0: Uh-huh. Ez mit jelent mondjuk?
1: Hát, hogy nem túl sok, tehát csak egy ilyen kis érzésszerűen egy kis leheletni.
0: Aha. Kempingezés mondjuk.
1: Igen, igen.
0: Volt is rá példa?
1: Szerintem még nagyon nem. De emlékszem, régen volt, hogy kitaláltam, hogy akkor én ma kint alszok a kertbe a sátorba, utána meg mindig bejöttem. De szerintem ez elég sok mindig.
0: Két óra múlva. Jó, de figyelj, ma az elhatározás is fontos bennem. Persze. AI zenék, ez most nagyon aktuális kérdés. Nem. Offos. Jól van, akkor pacsi. Koncerten videózás.
1: Hát végig biztos, hogy nem, az szintén kikészít, de egy-egy szám, egy-egy refrén az belefér, legyen valami emlék azért.
0: Jól van! Köszönöm szépen, hogy elmondtad, kicsit jobban megismertünk akár ezáltal is, és nagyon szépen köszönjük, hogy elhoztad a Petőfi Rádióban az új dalodat. Én azt ajánlom a drága hallgatóknak, hogy nézzék meg hozzá a videóklipet akkor.
1: Én is.
0: Sok effort lett beletéve?
1: Mindenképp, és ráadásul az év legmelegebb napján forgattuk, úgyhogy izzasztó munka volt, igen.
0: A hőkupola az akkor ott is jelen volt.
1: Hidegházhatás.
0: Csongor, nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked a folytatásra, köszi, hogy eljöttél, és várunk majd legközelebb is. Vigyázz magadra.
1: Köszönöm szépen, szia.
2: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
3: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
4: Ez a legújabb magyar zene.
3: Lát

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
1: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
11: A mikrofonnál Tóth Éva.
10: Ez a Petőfi Rádió.
12: A vagyon visszaszerzési hivatalról vitáztak a parlamentben. Éjszaka is várja a látogatókat a római Kolosszeum. Folytatódik a többnyire napos idő záporokkal.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél baleset történt a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél megállították a forgalmat, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
12: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza párt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Eszerint a jövőben nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatások odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor egy nagyon drága készítményre van szüksége a betegnek, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható, objektív hatósági eljárásokra van szükség. Kezdeményezi a kotorék vadászat teljes betiltását az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán úgy fogalmazott: ez a legkegyetlenebb vadászati forma. Az ilyen föld alatti küzdelmekben nem csak a rókák és kicsinyeik pusztulnak el, de a vadászkutyák is súlyosan megsérülnek. Újraindulnak az éjszakai vezetett látogatások a római Kolosszeumban. Az ókori amfiteátrumban az egyórás esti bejárásokon a 25 fős csoportok a sötétben kivilágított aréna mellett a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is megnézhetik. Az este 8 és 11 óra közötti nyitvatartás segít elkerülni a kánikulát és a napközbeni tömeget. A részvételhez előzetes online jegyfoglalás szükséges.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Ma is napos idő várható, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben általában 30-34 fok, este 19-26 fok valószínű.
2: A hírek után...
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Drága Petőfi rádiózók, hogy tetszett Bíró Csongor legújabb felvétele? Itt a Petőfi Rádióban, az országban elsőként mutattuk meg neked, hiszen itt vagyunk veled, élőben, egyenesben, meg Kenész Kolossal. Remélem, hogy jössz, ugyanis zenét hallgatunk folyamatosan. Blaha Louisiana, ott van a nap, ezzel kezdünk.
4: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Töfi Rádióban. Az M7-as autópálya Vásárosnamény felé tartó oldalán Gödöllő térségben egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül lem, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé nem használható a belső sáv. Aki teheti, a 27-es jelű Gödöllő, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Az M0-as autót északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 70-es kilométernél a külső sávot zárták le a szakemberek. Az M60-ason Pécs felé Kozár-Mislány térségében két jármű karambolozott, a 26-os kilométernél csak egy sáv járható. A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az M0-as autót északi szektorán az M2-es csomópontja előtt. Aztán telítettek a sávok a Hungária körúton, de lassú haladás a Rákóczi úton is, óvatosan ezeken a szakaszokon. A

Kellemes nyári muzsika a Velhelótól. Éjfél tájt, ez szólt a Petőfi Rádióban. 8 óra 28 perc, jó reggel, örülök, hogy velünk vagy a mikrofonnál, Kenész Kolos hallható. 20 évvel ezelőtt indult el a Twitter, ezért kérdezzük tőled a Petőfi Rádió Facebook oldalán, hogy neked megvan-e az eszedben, emlékszel-e még, hogy mit pakolták ki elsőként a világhálóra? Ugye a magyar social media, az mondhatni az IVIV-vel, a MyVIP-vel indult el, de lehet, hogy te már a Facebookhoz csatlakoztál be, és az is lehet, hogy annyira maradandó volt ez az élmény, illetve az a kérdés, hogy mi jár a fejedben, hogy nagyisten még a mai napig emlékszel rá, hogy hol és mivel kezdted el gyűjteni a lájkokat. Ott a kérdés neked a Petőfi Rádió Facebook oldalán. Kristóf is írt nekünk, még nem mertem posztolni a 12 éve megszűnt IVIV-en, és Facebookon régóta lett lehetőségem is posztolni, ezt írta nekünk Kristóf. Aztán Andris is beszállt hozzánk, hogy talán 99-ben jelent meg az első írásom, aztán kezdtem honlapjaim. Látod, valaki a honlap szerkesztésben is ott volt már az internet fénykorában, ugyanis mondhatni ez a 2000 környéke, az a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, sokan ezt hívják az internet fénykorának, hogy te így érzed-e, illetve mik voltak az első tartalmaid, mi volt mondjuk az első fotó, amit felpakoltál egy ilyen képmegosztó portára, vagy social media platformra, nagyon szívesen fogadjuk meg a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket, jelentősen drágultak az üzemanyagok. Marad a kánikula néhol záporokkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé nem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között a Megyeri híd felé vezető oldalon baleset történt. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták, már majdnem 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tiszapárt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az ABA-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalom koncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Mától a 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj 7 forinttal drágult, írta a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett 595 forintos védett ár fölé emelkedett. Minimum 601 forint lesz. Beismerő vallomást tett és kollégáira is vallott a Szőlő utcai javítóintézet volt rendészeti vezetője, akit azzal gyanúsítanak, hogy több kiskorút is bántalmazott, értesült a HVG. Alapbirtokába került bírósági iratok szerint a férfi együttműködik a hatóságokkal, ezért megszüntették a letartóztatását. Bűnügyi felügyelet alá helyezték. 4 feltételezett áldozatával szemben távoltartást is elrendeltek. Tegnap megszüntették a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatójának letartóztatását is. A gyermekbántalmazással gyanúsított Kovács Buna Károly október közepéig lakhelyelhagyási tilalom alatt áll. Elhalasztják a mára tervezett tüntetésüket a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsony áron, kilónként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján esélyes, hogy végül párbeszéddel megoldják a problémákat. Folyamatosan csökken és öregszik Európa lakossága. A folyamat komoly kihívások elé állítja a munkaerőpiacot és az egészségügyet is, figyelmeztetett legfrissebb jelentésében az Európai Bizottság. Az előrejelzés szerint a jelenleg 450 milliós uniós népesség a század végére csak nem 12%-kal visszaeshet, miközben 2050-re már majdnem minden harmadik lakos 65 év feletti lesz.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható, többfelé kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Helyenként jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34 fok, este 19-26 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: csak Petőfi Rádióval. Nagyon jó hangulatot biztosítunk 8 óra 42 perckor is Horváth Tamás után. Ez volt a megszakadt, és úgy tűnik, hogy a hőkupola is megszakadt egy picit, ugyanis 25-26 fok van most országos átlagban. A tegnapihoz képest ez 5 fokkal hűvösebb. A perc az nem tudom most honnan jött, de a fokokra fókuszálunk most, illetve arra, hogy például már a déli országrészben Pécs, vagy éppenséggel Zalaegerszeg, a Balaton déli részén is már tapasztalható napsütés, viszont az ország középső területén egy kis csapadék van most, de Fehérgyarmaton is süt a nap, szóval igen, változatosan alakul a kép, de te is beszállhatsz, és elmondhatod, hogy nálad mi a helyzet. 06 30 30 33 80, de ott van a Petőfi Rádió a Messengeren is. Köszi, hogyha segítesz és támogatsz minket akár ebben is, mi pedig zenéket tudunk addig is biztosítani számodra, hogy mi lesz a folytatásban. Ezt is nem sokára elmondjuk, hogy milyen időjárásra lehet számítani. Ugyanis változik, nem marad ilyen borongós, hála a jó égnek. És a hangulat sem lesz borongós, ugyanis érkezik egy nagyon szuper csapat.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
2: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol este lente.
3: Ez a legújabb magyar zene.

0: egymásba kapaszkodunk, és közösen énekeljük az Ocsóma csodalát. Zseniális szerzemény. Remélem, hogy adott egy kis erőt a munkaindításhoz. Ez a Petőfi Rádió, nem egész 2 perc múlva pedig már 9 óra. Tóth Éva már is a mikrofonnál a legfrissebbekkel, aztán pedig várunk a Follow the Flow felvételével. Ez a Maradok távol.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Odysseus halott.
8: Egyenesbe!
6: Christopher Nolan filmje.
9: Apám haza fog jönni.
10: Bosszút is áll a király.
11: Királyi bosszút.
6: Odüsszeia a mozikban.
12: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
13: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
14: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen, mindig veled az úton.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
18: Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket, fokozódtak az amerikai-iráni harcok. Marad a kánikula néhol záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
18: Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében a 32-es kilométernél. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Az M0-ás északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között. A Megyeri híd felé vezető oldalon baleset történt. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
18: Megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tiszapárt képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. Az ellenzéki pártok bírálták a hivatal létrehozását. Elfogadta az országgyűlés az egyedi gyógyszertámogatásokról szóló módosítást. Ezentúl nem egy alapítvány, hanem ismét az egészségbiztosító dönthet a támogatás odaítéléséről. Erre akkor van szükség, amikor a betegnek rendkívül drága készítményre van szüksége, amely nem kapható normál TB támogatással. Újabb csapásokat mért iráni célpontokra az Egyesült Államok, válaszul a perzsa ország kereskedelmi hajók elleni támadásaira. Az iráni forradalmi gárda a regionális energiaexport leállítását helyezte kilátásba. Közben az amerikai hadsereg közölte, hogy a visszaállított tengeri blokádot 20 hadihajó és több száz repülőgép segítségével tartják fenn. Az amerikai elnök jelezte, a régi csapásokat addig folytatják, ameddig a teheráni vezetés nem ül is ismét tárgyalóasztalhoz. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, kerüljék Bahrein, Kuwait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti légi útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július végéig maradt hatályban. A következő szezonban is az M4 Sport közvetíti a magyar labdarúgás legfontosabb mérkőzéseit, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. Az egy évre szóló megállapodás alapján az OTP Bank Liga és a Mercantil Bank Liga találkozói mellett a női MB1 a magyar kupa összecsapásait is a közmédia sport csatornáján lehet követni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
18: Napos idő várható, többfelé kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. Néhol jégeső és erős viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34 fok, este 19-26 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 9 óra után 4 perccel arra ez a kis eső talán jó volt, hogy az öntöző kannákba jutott egy kis víz, meg a földnek is jót tesz kifejezetten, és hogy jön-e változás? Igen, jön, hogy milyen szempontból nem sokára megosztjuk a részleteket. Addig Szakács Gergők együttesre a Follow the Flow játszik.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

kuplunk elképesztő könnyen beragad. Dallam tapadást okoz. 9 óra 20 perc van, köszi, hogy a július 15-ben is velünk vagy. Herikek, Rolandok, benneteket Isten éltessen. És a fővárosban pedig megjelentek az első napsugarak a napban. Te bírod? Vagy jól esik egy kis felfrissülés? Marad egyébként nagyjából ez az idő, még holnap jön a csapadék, folyamatosan kell is. Délnyugaton döröghet legfőképpen az ég az előrejelzések alapján, majd délután már csak helyenként fordulhat elő záporzivatar. Nagyobb területet érintő záporok hétvégén fordulnak elő ismét, addig lesz egy kis felmelegedés pénteken, akkor fürdőzhetsz a napsütésben, aztán szombat, vasárnap nyilván, amikor az ember ki tud

Azariával töltötted az időt 9 óra 32 perckor a Petőfi Rádióban. 06 30 30 33 80, ide várjuk tőled is a pötyögéseket természetesen. És van lehetőség például lovat automosóban tisztítani, akkor, hogyha szeretnél börtönbe kerülni. Ugyanis bizony, egy kézi automosóban vegyszerekkel most a lovát egy dunaföldvári férfi. Hogy ebből az ügyből mi keveredett, mi kerekedett, nem sokára elmondjuk neked a részleteket itt a Petőfi Rádióban. Addig pedig július 15-én köszönjük nagy szeretettel a Herikeket és a Rolandokat ebben a kicsit vegyes idővel tarkított időjárásban. De remélem, hogy nálad jól telik a nap. Hogy vagy így hétközepén? A szerdát már valahogy ki lehet bírni, nem? Holnap már kis péntek, ez tartsa benned a lelket, meg a következőkben a király felvételek itt a Petőfi Rádióban, nem sokára például az Iri Maffiától egy régen hallott Lábas Vikivel jön a Félig Tele, de Rúzsa Magdit is nagyon-nagyon szeretjük, főleg, hogyha ilyen vidám, energikus dalokkal indítja nálunk is a napot. Szól a Matricák tőle a Petőfin.

egy gyönyörű felvétel Csinszkától. Ez volt a Felsütött a napsugára. 9 óra 43 perc van, kellemes napot kívánunk neked, drága Petőfi Rádió hallgató. A mikrofonnál Kenész Kolost hallod, és itt vagyunk közösen most a szerdában. Méghozzá olyan kiváló felvételekkel, mint a következő, a Middle Toes és a Hello, de előtte, hogy ígértem, egy autómosóba veszük az irányt, vegyszerekkel és magas

ló az autó svejcereket még viszonylag békésen tűrte. Amikor a férfi a magas nyomású vízsugarat közvetlenül a testére irányította, az állat a fájdalmától és az ijegységétől többször is láthatóan hátra hőkölt. Hát ilyenkor jogosan merül fel az emberben az, hogy talán vele is ezt kéne csinálni.

0: a Girlie szólt. 9 óra 56 perc van. Kellemes délelőttet kíván a műsorvezető Kenész Kolos itt a Petőfi Rádióban. Július 15-e van, szerda. Túl vagyunk már, illetve benne vagyunk már a hét felében. Remélem, hogy kitartasz. Ilyenkor mi tudja az embernek a reményt adni? Sokunknak például a 12 óra és az ebédidő. Remélem, hogy már megvan a fejedben a terv, hogy mit fogsz már ebédelni, mert ez is egy jó reménykeltő dolog tud lenni. Közben pedig ránéztünk a hőtérképre, nagyjából 25-26 fokos az átlag hőmérséklet az országban, de Sárbogárdon már átléptük a 30 Celsius fokot is, ott 30,8-et mutatnak jelenállás szerint a hőmérők. Nálunk pedig szintén magasan lesz a hőmérséklet, egy valódi igazi nyári slágerrel itt a Petőfi Rádióban pörgünk tovább, a Valmaros srácok támogatnak minket, majd Tóth Éva információit követően. Ez lesz a Pont Jó című, gyere velünk és rádiózunk közösen szerdán is!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen, mindig veled az úton.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában, jelentősen drágultak az üzemanyagok. Marad a kánikula néhol záporokkal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Korábban baleset történt az M5-ös Vásáros-Namény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 32-es kilométernél. Mindkét irányban 5 kilométeres a torlódás. Az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán, Kozár-Mislány térségében is baleset történt. A 26-os kilométernél egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban. Ukrajnában, Odesszában, 3 Csernyhív megyében 1 ember vesztette vesztette életét, amikor a házukba drón csapódott. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem több mint 100 orosz drónt foglalt el. Felszámolnak több közérdekű vagyonkezelő alapítványt a hónap végén. A magyar közlöny szerint 16 egyetemet nem fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón Alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházódnak az államra. Ezentúl nem miniszteri rendeletben jelölik ki az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínét. Az erről szóló törvényjavaslatot már benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken. Átlátható, objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. A benzin 14, a gázolaj 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett tár fölé nőtt, de az egyes utakon az árak lényegesen eltérhetnek egymástól. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Rekordáron átszámítva 16 milliárd forintért került el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet kategóriájában az egyik legteljesebb és legnagyobb. Szakértők szerint aggasztó, hogy a felbecsülhetetlen értékű maradványok magánkézbe kerülnek.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
10: Ma is napos idő várható, többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Néhol jégeső vagy viharos szél is előfordulhat. Napközben általában 30-34 fok, este 19-26 fok lesz.
2: A hírek után
8: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lehet 10 után felmerül az emberben a kósz, a gondolat, hogy itt lenne a 10 óra ideje, vagy éppen egy kávéval kocintani a kollégákkal. Na, mit szólsz? Kedves egészségedre, hogyha éppen most hörpinted fel a frissítőt, mellé pedig itt vannak persze a feldobó dalok a Walmarttól. Ez a pont jó!
8: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

akár az Instagram szemüvegén is érdemes lehet kicsit leskelődni. A Petőfi Rádiót hallgatott 10-17-kor, és azért ajánlom ezt, ugyanis a következőkben érkezik hozzánk a Margaret Island és a Járom az utadat című felvétel. És tegnap Lávas Viki látogatott el a Petőfi Rádió stúdiójába. Hogyha megnéznéd az extra tartalmakat, Kenész Koros néven kövess Instagramon, oda kikerült egy videó, megnézheted, hogy Vikivel milyen jót játszottunk, arról nem szólt, hogy milyen szuper a Vadi új 30-valahány című felvétele. De a korábbiakat is nagyon-nagyon szeretjük, éppen ezért hallgatjuk a folytatásban Jumo Daddyvel közösen a már beígért dal 10-18-ban.

köszönt téged a délelőttben, és ezen a héten közösen rádiózhatunk ezekben az órákban is. Nem sokára folytatjuk Triekkel, érkezik a Juhász Marcival közös halandó ebben a kicsit borongós vagy épp napsütéses napban, az ország ketté osztódott. Remélem, hogy te tudtál aludni amúgy ebben a füllettebb időben, hiszen a csapadék azért egy

0: Ma van! Bércesi Robi a Hiperkarmával, és mi is elindulunk délnek, hiszen váltáska érkezik. Már Kata nem sokára a stúdióban a legfontosabb információk után. Ő veszi át a stafétát. Kata, neked jó munkát és jó mulatást a Petőfisekkel. Én pedig köszönöm neked megtisztelő figyelmedet. Örülök, hogy szerdán is közösen ébredhetünk, és ez még csütörtökön és pénteken is így lesz. Számítok rád nagy-nagy szeretettel, és holnap is lesz dalpremier. Ma este ott lesz a poszt a Petőfi Rádió Facebook oldalán, hogy kiket várunk a Petőfi stúdióba. Addig is vigyázz magadra, és legyen csodás napot. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
8: Pontos!
10: Ó, magyarul!
11: Még a nyelvújítás előtt!
2: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Reklám.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
16: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
17: Vagy ki sem látsz a dugóból.
16: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
17: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
16: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
17: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
16: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
17: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
16: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
17: a Petőfi Rádióban.
18: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
19: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
0: Ne várj, használd az Urzinolt!
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
16: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Ismét lakóházakat bombáztak Ukrajnában, megszüntettek több vagyonkezelő alapítványt, záporokra adtak ki figyelmeztetést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 32-es kilométernél. Mindkét irányban 1-2 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Újhartyán után dolgoznak. A forgalomkorlátozás miatt a 42-es és a 38-as kilométer között torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
16: Hírek.
6: Civilek is meghaltak az éjszakai orosz légi csapásokban, Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében egy ember vesztette életét, amikor egy házba drón csapódott. A támadásokban lakóházak, ipari létesítmények és egy benzinkút is megrongálódott. Az ukrán légvédelem a több mint 100 orosz drón többségét elfogta. Felszámolnak több közérdekű vagyonkezelő alapítványt. A Magyar Közlöny szerint 16 egyetemet nem fenntartó alapítványt alapítvány szűnik meg július 31-ével. Köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és az Alazón Alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházódnak az államra. Több mint 113 ezeren látták a nemrég zárult Attila kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeumban. A január végén nyílt tárlaton 13 ország múzeumaiból érkezett, csak nem 400 műtárgy. Július végén az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulója alkalmából újabb időszaki kiállítást nyílik a Nemzeti Múzeumban, Amerikai Álom címmel.
1: Petőfi Rádió Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután a dallasi elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A mai másik elődöntőben Anglia Argentínával játszik Atlantában. A 21 órakor kezdődő meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az Eto FC hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Vikingur Reykjavikkal, a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójában, a visszavágon, így az izlandi csapat 3-2-es összesítéssel jutott tovább, a győriek pedig befejezték szereplésüket a BL-ben és a Konferencia Liga selejtezőjében folytathatják a küzdelmet. A következő idényben is a közmédia közvetíti a labdarúgó NB1 mérkőzéseit. Az egyéves megállapodás értelmében az M4 Sport sugározza a hazai futball legfontosabb versenysorozatait, amelyek továbbra is előfizetési díj nélkül lesznek elérhetők a nézők számára. Halász Bence 81 méter 65 cm-rel bronzérmet nyert kalapácsvetésben a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon. Molnár Attila 400 méteren 400-addal elmaradva országos rekordjától 44,51 század másodperccel az előkelő második helyet szerezte meg. Országos csúcsot futott Kozák Luca, aki a 100 méteres gátfutásban 12,59 század másodperc alatt ért célba, ezzel pedig a hatodik helyen végzett, míg Tóth Anna a nyolcadik lett, csak úgy, mint Takács Boglárka 100 méteren.
1: Petőfi Rádió, időjárás.
6: Napos idő várható, de többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Ezért az egész országban figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Helyenként jégeső, erős, viharos szél sem kizárt. Napközben 30-34 fok, este 19-26 fok lesz. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 11 utában is itthon otthon indul a Petőfi program ajánlója, a nyári időszak elég sűrű, ami a rendezvényeket illeti. Aktuálisan és részletesen én mindig beszámolok az előttünk álló eseményekről. Gondolom szívesen kikapcsolnál és feltöltődnél. Tarts velem, és már is megtudhatod, hol és mi minden vár rád.
1: Itt egy újabb óra.
16: Kizárólag

0: itthon, otthon. Ma sem fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Hogy a nyár ne csak a strandokról szóljon, természetesen ehhez sok olyan program is kínálkozik, ahol kikapcsolódhatsz, feltöltődhetsz. Egy igazi gasztrokulturális fesztivál vár például Mohács több helyszínén, a Duna Menti Hal Fesztivál, ami 3 napon át tölti meg Mohács utcait élettel, hagyománnyal és hamisítatlan dunai ízekkel. A Szentháromság szobor környékén felállított színpadokon majd egymást váltják a kulturális műsorok, népviseletbe öltözött fellépőket is lehet látni, sőt, még népviseleti szépségverseny is lesz. És esti koncertek közben a halponton rotyog majd a mohácsi halászlésül a süllő, a pisztráng és a ponty. A Szabadság utcában főző csapatok készülnek a megmérettetésre, a Schwab utcában pedig életre kelnek a nemzetiségi hagyományok, a gyerekeket kézműves foglalkozások és élményprogramok várják, estére pedig utcabállal és nemzetközi zenekarokkal gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. De ezen kívül még, ahogy látom, lesz halászati és íjászati bemutató, beerpong bajnokság, kerékpártúra a legszebb aranyai fehérborok vidékén, sőt, Schwab felvonulás is 500 hagyományőrző közreműködésével a Széchenyi térről a Selyem gyárig. Sétahajókázásra is lesz lehetőség a Mohács egy katamaránnal. Ne feledd tehát, vár a Dunamenti Halfesztivál Mohács több helyszínén. Sok egyéb program pedig itt a Petőfin. Aktuálisan és részletesen heti bontásban mindig hozom a lehetőségeket 11 és 1 óra között.

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Rajtam múlik ez a nyár, biztos, hogy nem az unatkozásról fog szólni, hiszen annyi, de annyi program lehetőség vár, csak győzünk közülük választani. Heti aktualitásban részletesen mindig beszámolok az előttünk álló eseményekről, ha valami esetleg kimaradna, akkor pedig jelez. 0630303380 a számunk, SMS-ben és Viberen minden részletet küldj el, mi az a program, ami szerinted kihagyhatatlan. Heves megyében Egerszalókon lesz például az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó, ami Magyarország egyik legnagyobb többnapos katolikus ifjúsági rendezvénye. Itt a lelki elmélyülés mellett elsősorban a 16-29 év közötti fiataloknak szóló előadásokat szervezik. Az Egerszalóki Ifjúsági Találkozó idén dicsérjétek az urat és áldjátok mottóval meghirdetett program kínálata rendkívül gazdag és sokrétű élményeket ígér. A spirituális programok gerincét a közös dicsőítések, a nyitó és záró szentmisék, a fáklyás körmenet, valamint a szentségimádások adják, miközben a könnyedebb közösségépítő pillanatokról interaktív műhelyek, kis csoportos beszélgetések és egy fergeteges esti táncház, az Esztenás zenekarral gondoskodik. A rendezői zenei hangolásáért pedig a közkedvelt Szalók Band felel, de a színdarabok és a meghívott előadók tanúságtételei is garantálják a szellemi és lelki megújulást. Egerszalóki ifjúsági találkozó tehát Egerszalókon, a római katolikus templomban, itt a Petőfin pedig sok-sok további programötlet. Tarts velem, valamint Diazzal és Mentával. Ők folytatják. Jön az idegen.

0: Lezárták a 2-es számú főutat Szendehelynél, baleset miatt a 45-ös kilométernél mindkét irányban jelentős a torlódás. Az M3-ason Vásárosnamény felé Gödöllő térségében korábban egy kamion belső szalakorlátnak ütközött és kigyulladt, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot zárták le, mindkét irányban kisebb torlódásra kell készülni.
1: Itthon, otthon, van programod! A stúdióban.
0: Meghatta, mint egy jó program felelős ilyenkor 11 és 1 óra között mindig részletes beszámolót adok az előttünk álló eseményekről. A varázslatos zon.

de igazából egy jó vatt pörkölt el az igazi, az alai aludt teljes prósza pedig Szilva Lekvárral, tipikus nyári kedvenc arra felé. Napközben egyébként borászati kóstoló, gasztró élmények és kézműves programok is várnak, illetve fellépők. Egyik nap Rúzsa Magdi, még másnap a Parnograszt és a Tankcsapda, az esemény utolsó napján pedig Kökény Attila és a Rakoncai Szimfonik, valamint Báj Alex és a Slepvár. Bor, zene, Zala, ne feledd a varázslatos zalaszabari Öreghegyen. Itt a Petőfin, pedig ezek az előadók szintén felfeltűnnek a nap folyamán, csak úgy, mint Kovalszki.

0: 2 óra előtt már is jönnek a legfrissebb hírek, majd az Itthon Otthonban folytatjuk olyan programötletekkel, azok az Alából, Borsodból, Bács-Kiskun megyéből is jó lehetőségeket. Ha te is tudsz, akkor a 0-30-30-30-380 as számunkra írd meg a részleteket SMS-ben vagy Viberen. Aztán belőle Sztarján Zsófi is, mert az élet szép.
1: Pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: 67,5% az minden mai válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám. Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig.
7: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
8: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
9: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
2: A reklám után frissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Felmentették az adóhivatal két vezetőjét, megjelent japánul is a sátántangó. Záporokra adtak ki figyelmeztetést.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: Baleset történt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, Gödöllő térségében a 32-es kilométernél. Mindkét irányban torlódik a forgalom. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán, Örkény előtt sávzárás mellett dolgoznak. Az 56-os és az 53-as kilométer között torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Leváltották a NAV két vezetőjét, akik érintettek az aranykonvoj ügyben, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását. Annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Felmondja a Balázsi Gyulához kötődő Lons csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodást a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium közölte, a cégcsoportot érintő büntető eljárásra, a bankszámlák zárolására, a végrehajtási intézkedésekre, valamint a közpénzek fokozott védelme miatt került sor. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit KFT-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az összeget Orbán János dénes műveire fordították volna. További vizsgálatok folynak az ügyben. Meghalt egy férfi a Kaposvárhoz közeli Desedatóban. A rendőrség hétfő este kapott bejelentést arról, hogy a 63 éves férfit látták elmerülni a tóban. Holttestét ma hajnalban találták meg. A férfi horgászott, beúszott az etetőbójához. Visszafelé azonban elmerült a vízben és megfulladt. megjelent japánul is Krasznahorkai László első regénye, a Sátán tangó, adta hírül a Nobel-díjas író közösségi oldalán. Az 1985-ös művet Waseda Mika fordította le, aki az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének magyar tanszékén volt tanszékvezető, és évtizedek óta fordít kortárs magyar irodalmat japán nyelvre.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
12: Napos idő várható, többfelé lehet zápor, zivatar, ezért az egész országban figyelmeztetés érvényes. Napközben 30-34 fok, este 19-26 fok lesz. Északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Péntekig marad a hőség 37 fok körüli meleggel. A Balaton 24, a Velencei tó 26, a Tisza tó 25 fokos.
3: A hírek után...
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 12 után már is folytatódik az Itthon Otthon, ez a Petőfi program ajánlója, itt mindig kiderül, részletesen mondom, hogy hol is mi minden vár rád, Zalából, Borsodból, Bács-Kiskun megyéből is hozom a programokat, de fedjük le az országot, jó programötletekkel csatlakozz te is, SMS számunk 0630 30 30 380.
8: Itt egy újabb óra, kizárólag

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A mai átmeneti zápor az ivataros idő mellett azért természetesen a hőmérséklet nem igazán csökken, sőt emelkedik, ahogy megyünk a hétvége felé. Szombaton jön majd egy újabb hidegfront és az újabb esőt, és ez szerintem veszélyezteti egyébként a Balaton átúszást is, de holnap várjuk majd ezzel kapcsolatban a friss híreket, ugye mindig az időjárás előrejelzés dönt arról, hogy megtartják-e a versenyt vagy sem. Teltházas egyébként a jelentkezés, mert holnap minden kiderül, itt a Petőfin pedig azt is megtudhatod mindig, ugye, hogy hol is milyen programok várnak rád még ezen kívül. Aktuálisan és részletesen mindig ezekről számolok be. A Balaton környékét azért érdemes lesz megcélozni. Egyrészt 24 fokos, szerintem most nagyon jó frissítő még a víz. Másrészt a környéken rengeteg program vár. Például Balatongyörökön, Zala megyében a Györöki borkorzó, ami nem csak borokat, hanem Balatongyörököt és a környező településeket is népszerűsíti. Itt meg lehet ismerkedni a Balatonparti borvidék gazdaságával, a Molló melletti sétányon. A híboros gazdák ugye a borok mellé ízletes ételeket is kínálnak, esténként pedig koncertekkel, illetve zenés táncos műsorokkal várják a vendégeket, a gyerekek pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, lesz arcfestés és sok egyéb színes program. Ott lesz többek közt Kumvali és a Hungaroswing, ők is élő koncertet adnak, egyik nap DJ garantálja majd a jó hangulatot az esti órákban, valamint esti utcabál is lesz a Helios zenekarral, Ribizli Bohóccal is lehet találkozni, a interaktív gyerekműsorral készül a Györöki borkorzó. Borsodba, Bács-Kiskun megyébe is ellátogatunk, és mondom, hogy ott milyen programok várnak rád, és ötletekkel lehet mindig csatlakozni, és élménybeszámolóval is, ne feledd, számunk 0630303380, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket. Na és fel a kezekkel, ki az idei nyár legnagyobb parti arca? Fleur, Tomi és SP, ők készítettek egy ilyen dalt. Emlékszel még rá? Nos, figyelj!

0: Király Alexis és Lehm, most itt a Petőfén, ez volt az én országom, amit hamarosan lehet, hogy együtt énekel lesz vele.
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Újabb könnyűzenei fesztivál itt a közelben népszerű hazai fellépőkkel, mint az előbb hallott By Alex, valamint Dash, Bagosi Brothers Company, LL Junior, Jude Law, Hallott Pénz, Majka, Pogány Induló, Parnogras, BSV, Betonhofi, ők mind ott lesznek, és estéről estére. Ugye majd szórakoztatják a közönséget 4 napon át, 3 zenei helyszínen, több mint 30 előadó a Fehér Tón Fesztiválon, Bács-Kiskun megyében, Kunfehértón. A népszerű hazai fellépők mellett ugye a tópart különleges környezete is garantálja teljes feltöltő, ahol a nyár, a zene és a strand együttes élménye vár. Ha a jó programötleted neked is van, ne felejtsd megosztani, de ugyanitt élményeidről is beszámolhatsz a 0630303380 a számunkon. SMS-ben és Viberen minden részletet küldj el, közben jön a Follow the Flow, itt a Petőfi.

látsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: programot. A stúdióban
1: Megkötő vagyok, hello, jó munkát, jó nyaralást. Itt a Petőfi, mindig kiderül, hogy hol is milyen programok várnak rád. Részletesen és aktuálisan beszámolok az előttünk álló eseményekről, és ebben tőled is várom a segítséget, nehogy valami kimaradjon. Mert például az Emblémbe, ahol most felfrissült a levegő, izgalmas színházi előadások, nagyszerű koncertek és színes családi programok várják ezúttal a kultúra rajongóit 5 napon keresztül 12 helyszínen. A színházi programban a Dénini Társulat Tamási Áron és Goldnali klasszikusait eleveníti fel, miközben a Völgy Színház és a Mozgó Teáter Wagen Karaván egészen különleges helyszíneken varázsolja majd el a nézőket. Sok fellépő is lesz, például találkozhatsz a The Bieber-szel, Dani Elfivel, illetve a 4 Street, a Bohemian Betyár, Szabó Balázs bandája, Cimbeliben és a Máklikőr is gondoskodik majd arról, hogy a borteraszok és pincesorok esténként a muzsika ritmusára elevenedjenek meg. A gyerekekről pedig külön gyereknapok, vagyis gyerekprogramok, népi játszóházak és interaktív zenei foglalkozások gondoskodnak a Dérini Fesztiválon, sátoralja új helyen. Vagy választhatod Abátszadókot és a Tiszató legszebb strandján, most már harmadik alkalommal jön a 2026-os Tuning ünnep, egy autós rendezvény. Köszönjük szépen az információkat. 0-30-30-30-380, ne feledd az elérhetőségünket. Hangácsi Márton pedig már is itt a Petőfin folytatása.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az 52-esen autózol, több szakaszon is Fülöp-Szállás és Solt között útfelújítás tart. Félpályás lezárások, erős forgalom, ez jellemző mindkét irányban torlódásra készülj, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vigyázz magadra, infóidat a 0630303380 a számunkon oszd meg, SMS-ben vagy Viberen, ahogy egy hallgatónk meg is tette, és súg ezúttal az utolévőknek, M1-ről M15-re előtti hídon most állítják fel a három lábot, köszi. Szolvég, velük folytatjuk mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Felmentették az adóhivatal két vezetőjét, megszüntetnek több vagyonkezelő alapítványt. Záporokra adtak ki figyelmeztetést.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Korábban súlyos baleset történt az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé lezárták a belső sávot. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt sávzárás mellett dolgoznak. Az 56-os és az 53-as kilométer között torlódik a forgalom. Ha bármi rendkívül kívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HBG. Az értesülést megerősítette az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását. Annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállítás feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásán. Felszámolnak több közértekű vagyonkezelő alapítványt még ebben a hónapban. A magyar közlöny szerint 16 egyetemet nem fenntartó alapítványt szűnik meg július 31-ével. Köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kékbolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcskutatási és a Zalazón alapítvány is. Az alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus végén az államra átruházódnak. Felmondja a Balázsi Gyulához kötődő Lons csoporttal kötött összesen 150 milliárd forint értékű két megállapodását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal. A belügyminisztérium közölte. A döntés oka a cégcsoportot érintő büntető eljárás, a bankszámlák zárolása, a végrehajtási intézkedések, valamint a közpénzek fokozott védelme. Visszavonták a korábban megítélt támogatásokat a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft-től. Erről számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, az 1,3 milliárd forintot Orbán János Dénes műveire akarták költeni. Az ügyben további vizsgálatok folynak. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez. Még 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő várható, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, ezért az egész ország területére figyelmeztetést adtak ki a meteorológusok. Napközben 30-34 fok, este 19-26 fok lesz. Északkeleten pár fokkal hűvösebb valószínű. Péntekig marad a hőség, 37 fok is lehet.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy után hajvédelsz nagyon jó étvágyat, mellé vagy után, előtte hozom a legjobb kiránduló tippeket. Tarts velem, hiszen fantasztikus helyek vannak az országban, amit érdemes lehet felfedezni. Ilyen például többek közt a Kenguru Park. Hallottál már róla? Már is figyelj, mondom a részleteket.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

Petőfi Rádió minden magyar és pártúti kiránduló tipp. Érdemes felfedezni az országban azokat a helyeket, ami mellett lehet, hogy nap mint nap elmész, vagy lehet, hogy nem is tudsz róla, de itt vagyok én. És ha figyelsz és jegyzetelsz, akkor utána már csak indulnod kell. A Tisza-tó például egy varázslatos világ, melyet évről évre egyre több strandoló, természetjáró és kiránduló keres fel. A tóvíze most néztem 25 fokos, és a viharjelzés alapon, úgyhogy még akár egy jót strandolhatsz is. Na de itt a természet közelsége egy karnyújtásnyira van, mert az Európai Bizottság 2010-ben kiváló európai desztinációnak nyilvánított, és ebben a különleges világban található Tisza-Derzs, egy kicsi falu, melynek strandja ugyan nincs, viszont van egy egyedülálló gyűjteményű Biblia múzeuma, és létezik egy különleges állatkert a település határában, a Kenguru Park, ahol az Ausztrália jelképének is számító erszényesek tekinthetők meg. Köztük Bennett kengurúk, vörös óriás kengurúk és Ausztrália színes madarai, a zebrapinttől a legnagyobb kakadukig szintén megtalálhatók. Van makivilág is, egy másik érdekes része a parknak, ahol a gyűrűs farkú makik egy nagy ágon töltik az idejüket, és ők sincsenek teljesen elszaporálva a látogató közönségtől, de a kialakított helyükre mindenki csak saját felelősségre léphet be. Az állatkert egyéb lakói pedig Ausztrália színes madarai, a legkisebb zebrapinttől a legnagyobb kakadú fajokig, ahogy korábban említettem, de énekes papagáj, zöldszárnyú és sárga, kék arapapagáj, rózsás kakadú, vagy szintén nagyon különleges kokabura, illetve külön helyet kapott két különleges fekete hattyú is. Érdekes állat továbbá a kapibara, ami úgy néz ki, mint egy kis disznó, habár a rágcsálók csoportjába tartozik, és egyébként vízi disznóként is ismert. A park területén pedig tágas játszótér, játszóház, árnyas büfé is van, de van kis állatsimogató is, ahol a barátkozás életre szóló élményt ad. Az állatkert területén természetesen enni, inni is lehet, hogy mindenki jól érezze magát, ahhoz pedig érdemes figyelmesen elolvasni az információkkal ellátott táblákat. Ott külön kitérnek sok mindenre, például az adott faj veszélyeztetettségének mértékére is, de érdemes a látogatási szabályokat is betartani. Ne feledd tehát, Tisza-Derzs Kenguru Park, ez is lehet egy jó célállomás ezen a nyáron.

0: Petőfi Rádió.
1: Még mindig szeretlek, bármilyen hülye vagy, és gratulálok a szép házhoz, basszus, hű de nagy. Milyen sok szeretet férhet el benne, ja, hogy az nincs, ja,

legjobb dolgok azok az élmények is lehetnek, amit most a nyáron szerzel. Ebben én segítek neked, hoztam jó néhány kiránduló tippet, Tisza Derzsen például a Kenguru Parkot, amiről már több ízben beszéltem itt az elmúlt percekben, de ha már egy picit itt az állatoknál tartunk, akkor ne feledd, hogy közel 140 állatfa és több mint 700 egyedét mutatja be a Miskolci Állatkert és Kultúrpark. 83-ban nyitotta meg a kapuit, és a hazai fajok mellett minden földrész állatvilága képviseli magát, csodálatos természeti környezetben ráadásul, hiszen 21 hektáros, gyertyános, tölgyes, elegyes erdőben fekszik, mely közvetlenül kapcsolódik a Bükki Nemzeti Parkhoz. A Miskolci Állatkert a környezet, természet és állatvédelem népszerűsítéséért zoopedagógiai foglalkozásokat és tematikus szakvezetéseket is tart. Az állatkertben húzódó tanösvény ismeretterjesztő tábláiról a hazai erdőket, a 9 méteres magas lesről a lombkorona élővilágát lehet megismerni, és a völgy fölött lévő 32 méter hosszú függőhíd is kivételes élményt ígér. Az állatkert erdei környezete tanösvénye pedig tényleg önmagában is kivételes helyszín, a programok színes kínálatával viszont páratlan lehetőség arra, hogy hosszantartó barátságot lehessen kötni az odalátogatónak a természettel. A naponta tartott állatbemutató, állatsimogató és látványetetés pedig már csak a ráadás. Az állatkert egyébként részt vesz a fajmegőrző programban is. Ha Miskolcon vagy környéke jársz, akkor ne felejts meglátogatni a Miskolci Állatkert és Kultúrparkot. További jó kiránduló tippekért pedig tarts velem itt a Petőfi, ahol ezúttal a Zaporozsec és Mezőmisi folytatják. Engem.

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatott. Minden.

Petőfi Rádió, minden magyar, és rengeteg kincs itt az országban, amit érdemes felfedezni, a nyár erre kiváló alkalom. Minden részletet megtudhatsz ilyenkor 1 és 2 óra között, például kirándultunk már a Tiszató környékén, Tisza Derzsön található a Kenguru Park, de a Miskolci Állatkert és Kultúrparkról is sok mindent meséltem már, most pedig jöjjön Esztergom, hiszen a Kertvárostól keletre, ott a Nagy Strázsahegy, és a sziklás oldalában nyílik a Sátor kőpusztai barlang. 1946-os felfedezésekor nagyon nagy geológiai kuriózumnak számított hazai viszonylatban, amit aztán később nemzetközi hírnév is követett. A 45 méternyi függőleges kiterjedésben gyöngysorszerűen egymásba fűződő fülkefüzér, a tisztán hévizes eredetű barlangképződés egyik típusos iskola példája. Valahol a közvetben lévő kalciterek rajzolnak különös kuszaformákat a falra, máshol vékony borsó kőrétegek vagy aragonit pamacsok borítják a falakat. A barlang talán legkülönlegesebb és hazánkban máshonnan nem ismert képződményei pedig a Nagy Létra közelében található 50-60 centi átmérőt is elérő magasba törő gipsz pillérek. A barlangot sajnos erősen megtépázták a történelem viharai, és már védelméről és lezárásáról már a felfedezés évében is igyekeztek gondoskodni. A változás csak 1958-tól állt be, amikor a barlang a Benedek Endre vezetésével megalakult Dorogi Barlangkutató csoport kezelésébe került, akik már megfelelően tudták érvényesíteni a barlang védelmét. Az azóta a Benedek Endre Barlangkutató Egyesület néven működő csoportnak köszönhetően a védelmen túl ma már a barlangnak a nagy közönség számára történő bemutatása is megoldottá vált, de ez is lehet egy jó kiránduló célpont, a Sátor kőpusztai barlang Esztergom kertvárosától keletre.

0: És oda lendület, köszi Carson Komanára, aztán ki lehet nyomni a bennünk rejlő feszültséget. Folytatjuk, egy kicsit lassítva, mindjárt itt a Road Movie All-Star.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
6: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
5: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
6: Neked Sedocur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
7: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Bánáti Bence.
9: Ez a Petőfi Rádió.
13: Füllett idő lesz, záporokkal. Közös dróngyártásról döntött az Unió és Ukrajna. Budapesten fogtak el egy német bűnözőt.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
13: Továbbra is lassú a haladás az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, a Tatabánya és az M0-as autóút közötti terelésben. Személyautóval a főváros irányába érdemes az átterelt belső sávot választani. Tata előtt a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, mögötte több kilométeres torlódás alakult ki. Súlyos baleset történt korábban az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllőnél. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot lezárták. Dolgoznak az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, Újhartyán után a 37-es kilométernél több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
13: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokat és a járványügyi készültségről szóló törvénymódosítását is. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást, és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Az Európai Unió 2028-ig meghosszabbította az ukrajnai háborús menekülteknek járó ideiglenes védelmet. Ez csak az azoknak kell biztosítani, akik eleget tesznek katonai kötelezettségeiknek Ukrajnában. A korlátozás csak az új kérelmezőkre vonatkozik. Az érintettek kaphatnak egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyermekeik pedig állami iskolába járhatnak az unió tagállamaiban. 1 milliárd 300 millió forintos már megítélt támogatást vont vissza a kormány a Kárpát-medencei tehetséggondozó non-profit Kft-től, számolt be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarth Zoltán közösségi oldalán azt írta, további vizsgálatok folynak az ügyben. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi május végén több lövéssel életveszélyesen megsebesített egy embert, majd elmenekült. Nemzetközi elfogató parancsot adtak ki ellene, közölte a Nemzeti Nyomozóiroda. A német hatóságok 10 nappal később tájékoztatták magyar kollégáikat, hogy a gyanúsított Budapesten tartózkodhat. A férfit ezután néhány órán belül elfogták, kiadatásáról később gondoskodnak.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
13: Füllett idő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Több helyen eső frissíti a mai levegőt, például Alsőrsön, illetve nagyrészt az ország északkeleti régiójában, délnyugaton többnyire napos, ott mérhető a legnagyobb hőmérséklet, bőven 30 fok fölött, és ez lesz jellemző majd a következő napokra is. Nálunk pedig jön a Road Movie All Stars.
1: Itt egy újabb óra. Kizáró

Petőfi Rádió minden magyar. Gondolom sokan vagyunk úgy, akik anyukájuktól, nagyszülőktől hallották azt, hogy az ételt nem dobjuk ki. Így volt ezzel Muhammed Fatima is, gyerekkorában az anyukája rengetegszer mondta, ezért is létrehozott egy Facebook csoportot, a Túl sokat főztem 13. kerület nevűt, viszont közben Angyalföldről átköltözött a 8. kerületbe, úgyhogy most ott teszi fel a megmaradt, de még fogyasztható ételeket, hogy azok ne a szemétben végezzék. Ugye ez segítséget jelentett szegény embereknek, de nem csak a rászorulók örülhetnek ennek az étel elviteli lehetőségnek, hanem olyan egyedülálló emberek is, akik például nem főznek, vagy nem tudnak főzni magukra. A saját civil konyhádban, háztartásodban készült felesleges hideg vagy meleg ételeket, fogásokat sok helyen lehet egyébként felajánlani abból a célból, hogy ne kelljen azt kidobni magánszemélyként, vendéglátósként, amatőrként vagy profi séfként is akár. Mindig ezeknél a csoportoknál az a cél, hogy az élelmiszert megmentsük, illetve csökkentsük a hulladékokat. Muhammed Fatimára visszatérve, most ő énekel nekünk itt a Petőfin, Ragyog a szívem.

0: Hírek az utakról.
1: Egy korábbi súlyos baleset után az M3-ason Vásáros-Lamény felé Gödöllő térségében, ahol ez történt, a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd aztán visszaterelik továbbra is a forgalmat. A 2-es számú főútnál pedig Szendehelynél történt baleset, a 45-ös kilométernél egy sávon váltakozva, igaz, megindult a forgalom, de még mindig több kilométeres a torlódás mindkét irányban. A 132-es számú főúton is történt baleset Komárom átkelési szakaszán, a 2-es kilométernél megállították a forgalmat. Vigyázz magadra, bármi egyéb infód van, jelez, hogy segíthessünk, 0-30-30-30-380 a számunk.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.

Wifi Rádió minden magyar. Ma este pedig újabb elődöntő, Anglia és Argentína mérkőzik meg egymással. A magyar labdarúgás legendás alakja Mészői Kálmán pedig kezdett holnap ünnepelni 85. születésnapját. Az évforduló alkalmából a Duna World július 19-én, azaz vasárnap 23 óra 5-től műsorára tűzi az és Mészői Kálmán a kapitány című dokumentumfilmet, mely a kulcsfontosságú 1981-es magyar-norvég VB-selejtezőt követi végig a szövetségi kapitányra koncentrálva. A Népstadion látóján csak nem 70 ezer ember buzdította a játékosokat. A feszült atmoszférájú filmben látható az egyenlítő gól, Nyilasi sérülése, Mezei aggódása, Salai és Kis öröme, de a film a pályán zajló eseményeken túl a kispadot is megmutatja, Mészői Kálmán személyére és a mérkőzés érzelmi hullámzásaira koncentrálva. A 49 perces dokumentumfilm a magyar labdarúgó válogatott egyik legfontosabb mérkőzésének kulisszái mögé enged tehát betekintést. Az 1981. október 31-i Magyarország Norvégia selejtező mérkőzésen a tét a spanyolországi 82-es világbajnokságra való kijutás volt. A találkozón a magyar válogatott 4-1-es győzelmet aradott, ezzel bebiztosította részvételét a tornán. A Duna World ezzel a különleges vetítéssel idézi tehát fel a magyar labdarúgás egyik karizmatikus egyéniségének emlékét, és egyben tiszteleg a 4 éve, 81 éves korában elhunyt Mészői Kálmán pályafutása és öröksége előtt. És Mészői Kálmán a kapitány, tehát vasárnap 23:05-től a Duna World műsorán. Itt a Petőfi pedig most a Balkán VIP.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Petruska meghozta a friss közlekedési infót is. Sziasztok, M5 Örkénytől Inárcsig Budapest irányába teljesen beállt, hatalmas a tolódás, útburkolati jelfestés, illetve útjavítás miatt. Nagyon szépen köszönjük, balesetmentes további jó utat mindenkinek.
1: Fúj a szél, valahogy, hogy fenyegető ez a tél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, a mai időjárás pedig elintézte a fejfájást, sokaknál jelentkezhetnek ilyen jellegű panaszok, egyrészt a melegfrontnak köszönhetően, másrészt annak, hogy több mint 15 fokos kontraszt alakult ki kora délutánra, Kékestetőn még csak 17 fokot mutatott például a hőmérő, úgy egy óra magasságában, addig az ország déli részén 33-34 fokig melegedett a levegő. A Balaton keleti medencéjénél most másodfokú viharjelzés van érvényben, ott is sok helyen esik, nagyjából a Tihany-Szántód vonaltól keletre, tehát a másodfokú viharjelzés ugye azt jelenti, hogy percenként 90 sárga felvillanást számolhatunk, ilyenkor tilos fürdeni, valamint csónakkal és vízi sporteszközzel, vitorlás kivételével közlekedni. Vigyázz magadra, bármi egyéb infód van, amit szívesen megosztanál hallgatóinkkal, például a valahol fennakadás része az a közlekedésben, jelez, hogy segíthessük az utolévőket, 0-30-30-30-380 a számunk, SMS-ben és Viberen is küldheted az infókat.
1: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
2: Magyar zene.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Már nem sokáig várt rá, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva lesz 3 óra, Bánáti Bencének már is átadom a mikrofont. Hozzá a legfrissebb híreket, majd jön Dr. Véres és a Fekete Bora.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: 67,5% az minden a jó válasz.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
3: Mi a határidő?
5: 20 év.
3: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Füllett idő lesz, záporokkal. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter. Csak nem fél napon át lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi sziklahasadékban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Hallgatóink jelezték, hogy burkolati jeleket festenek, ezért jelentős a torlódás az M5-ös autópályán Budapest felé Őrkénytől Inárcsig. Továbbra is lassú haladás az M1-es autópályán a főváros felé Tata és Tatabánya térségében. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Ismét civil halálos áldozatai vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. Odesszában 3, Csernyihív megyében pedig 1 ember vesztette életét, amikor drón csapódott a házába. A támadásokban lakóházak és ipari létesítmények is megrongálódtak. Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásában. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölt a Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. 10 órán át lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Cikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal. Több órán keresztül pásztázták a területet. Végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőszerkezetekkel mentették ki, majd kórházba vitték.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Tóth Bélát hallják. Elsőként Spanyolország jutott be a labdarúgó világbajnokság vasárnapi fináléjába, miután az elődöntőben 2-0-ra győzött az előző két VB-n egyaránt döntőig menetelő Franciaország ellen. A spanyol válogatott 16 év után jutott újra világbajnoki döntőbe. A mai másik elődöntőben Anglia Argentinával játszik. A 21 órakor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A Bajnokok Ligája győztes görög Olympiakosz női vízilabda csapatában folytatja pályafutását Hajdu Kata. A 20 esztendős válogatott játékos 7 évet töltött az UVS együttesében, amelyen 3-szor lett magyar bajnok. Hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, aki a sportág eddigi utolsó magyar olimpiai aranyérmében, Kovács István 1996-os atlantai sikerében is nagy szerepet vállalt. A válogatotta 12 esztendőn át irányította, Szántó Imre szeptember 7-én lett volna 83 éves. Viszont hallásra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Füllett idő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: További szép délután, kellemes időtöltés, jó nyarat, kitartást a munkában, 3 elmúlt, és itt van az a lány, aki tudja, hogy miért fáj ma a fejünk. Melegfronti hatás érvényesül, és egy bő 10 fokos kontraszt az országban, északkeleten 23, délnyugaton 34-35 fok mérhető.
1: Egy újabb óra. Kizáró.

homályos pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont, tombol a nyár. Gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Petőfi Rádió.
1: Akinek fáj,

Petőfi Rádió minden magyar és minden napra jut sajnos legalább egy szomorú hír. A ma induló nyíregyházi országos bajnokság emlékezéssel kezdődik. Ma egy 82 éves korában, ugyanis hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitánya, mindmáig utolsó magyar olimpiai boxarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa. Szántó Imre öcsi bácsi az elmúlt években már igaz visszavonultan élt, tavaly viszont még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal Pap László századik születésnapján is. Szántó Imrét a Magyar Ökölvívók Szövetsége saját halottjának tekinti. Ma este pedig folytatódik tovább a labdarúgó világbajnokság egy újabb elődöntővel. Ez lesz Argentina 6. VB elődöntője. Az előző 5 alkalommal valahányszor sikerrel vették az akadályt, ami a torna történetének legmagasabb 100%-os aránya ebben a tekintetben. Az este 9 órakor kezdődő Anglia-Argentina VB elődöntőt az M4 Sport közvetíti élőben, de az m4sport.hu-n is nyomon követheted az eseményeket, a mediaclick.hu-n pedig további információkat találsz a VB-vel kapcsolatban. Jó szurkolás, nálunk közben itt a Petőfin, jön a Titán!

Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel. Tudom, hogy

0: Köszi, hello Pisti, ez volt a Buborék itt a Petőfin, és nagy várakozás nem csak a sportban, hanem a mozikban is. Christopher Nolan új filmje a hat országban IMAX technológiával forgatott 3 órás Odüsszea holnaptól lesz látható, egy mitikus akció eposz. A főszerepben többek között Matt Damonnal, Tom Hollanddal, Anne Hathaway-jel, Robert Pattinsonnal, Zendayával és Charlize Theronnal. A 91 napos forgatás alatt a szereplők és a stáb számos kihívással küzdött meg, az időjárástól a nyílt tenger hullámzásáig, tényleg mindennel. Troját egyébként Marokkóban építették fel, a Kyklopsz barlangot Görögországban találták meg, Hádész jeleneteit Izland fekete homokján vették fel, és egy Szicília közelében található szigeten Itakán, ahol a szereplők és a stáb nagy része minden nap 45 perces gyaloglással érte el a 300 méteres magasságban lévő középkori várat, amiben forgattak. Kíváncsian várom majd az élménybeszámolókat, és ha mozi, akkor hogyan tudnék élni nélküled? A második része már nem is kell olyan sokat várni, igaz, az még jóval ősszel jön majd csak, de addig is itt a Kuplung zenekar és a Nyomod a gázt a Petőfi.
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk már.

Petőfi Rádió, minden magyar. Nemrég arról szóltak a hírek, hogy látványosan a Duna, a Dunakeszinél húzódott vissza, most viszont új kavicszátony született, Vácot a korzó látogató is megfigyelhetik, illetve legnagyobb része a zenepavilommal szemben található. De idén akár több hasonló zátony is előbukkanhat majd a Dunából, viszont a hét második felében az előrejelzések szerint már emelkedni fog a vízszint, úgyhogy várhatóan a hétvégére ismét víz alá kerül az előbb említett Vácnál felbukkant zátony. Óvatos, figyelmes, körültekintő megtekintés kívánok a kiránduláshoz, itt a Petőfin pedig az óra énekel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar a hazai tavainknál, pedig a viharjelzés mindenhol alapon, a Balaton 24, a Tisztató 25 fokos, jó strandolást, ha most indulnál neki itt a Petőfin. Szikora Tomi lesz veled a folytatásban, lesz játék is, készülj, Petőfis ajándékcsomagot nyerhetsz. 0-30-30-30-380, ezen a számon tudsz neki üzenni, az Airi Mafiával pedig már is indít, szép délután.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Bánáti Bence. Ez a Petőfi Rádió.
2: Füllett idő lesz, záporokkal. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter. Megfékezték a Párizs melletti erdőtüzeket.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Hallgatóink jelezték, hogy burkolati jeleket festenek, ezért jelentős a torlódás az M5-ös autópályán Budapest felé Őrkénytől Inárcsig. Lassú haladás az M5-ösön ugyancsak a főváros irányába, a Kecskeméti elkerülő szakaszon. Továbbra is lassú haladás az M1-es autópályán a főváros felé Tata és Tatabánya térségében. Torlódik a forgalom az M0-as autóúton az M4-es felé Pécelnél. Tart a felújítás az 52-es úton Solt és Fülöp szállás között, több szakaszon is torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról, és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A katasztrófával kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800-an dolgoznak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Füllett idő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
1: A hírek után... A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van. Ha munka közben hallgatsz minket, és sok volt a mai nap, akkor nagy levegő, és együtt túléljük a mai műszakot. Számíthatsz rám. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan pedig játék következik. Nyerj Petőfi Rádiós ajándékokat.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: azon túl is mi.
1: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
0: Minden egy.

0: dal, ami szerintem esélyes a nyár legnagyobb slágere címéért. Imágó Mundi Estelente a Petőfi Rádióban, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Együtt vezetünk, együtt utazunk, és a Petőfi Rádióban folyamatosan tájékoztatunk téged a közlekedésről. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként jelentjük a legfontosabbakat. Figyelem, az M3-ason baleset van Gödöllő térségében Vásárosnamény felé. A 32-es kilométernél csak a pihenőhelyen keresztül lehet kerülni. Emiatt több kilométeres a torlódás az M3-ason a Gödöllőnél történt baleset miatt a Vásárosnamény felé vezető oldalon. Ugyanakkor Budapest felé a belső sáv is le van zárva, emiatt van tehát torlódás az M3-ason mindkét irányban Gödöllő térségében. A 8-as főúton Vashosszúfalunál a 122-es kilométernél egy személyautó az árokba hajtott, itt egy sávot lezártak, tehát baleset van a 8-as főúton a 122-es kilométernél, a 47-esen pedig Algyó határában történt baleset a 212-es kilométernél. Forgalomkorlátozásra készült tehát a 47-esen Algyő határában. És te merre tartasz éppen, merre vezetsz, merre indultál? Adj hírt nekünk. Máté Szalkáról, Kapolcsról, Dobogókőről, Esztergomból. Csörges most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát Ákossal folytatjuk, a fényben néz. Hamarosan pedig játék következik, ahol nem csak a szerencse, hanem a gyorsaság is fontos. Mindjárt mondom a részleteket. Ember.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Pontosan 5:30 van. Figyelem, bármelyik pillanatban indulhat a játékunk. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Hogy hogyan? Légy gyors, amikor meghallod a felhívást, akkor nincs idő gondolkodni. Küldj üzenetet nekünk, jelentkezz a 06 30 30 30 380-on, írd meg az óra nyerőslágerét. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogent, és vidd a nyereményt, a komplett ajándékcsomagunkat. Igen, ilyen egyszerű. Kacsintok, a játék mindjárt kezdődik.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Emlékszem önmagamra, amikor még érintetlen szép volt.
1: Petőfi Rádió Minden Magyar, AVS, emlékszem. A dal közben megérkeztek az üzenetek a játékra, hiszen játékot hirdettünk. Akkor vagy esélyes a Petőfi Rádiós ajándékokért, hogyha küldtél üzenetet a 06 30 30 30 380-on, hogy ki volt a leggyorsabb, mindjárt őt hívom.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Figyelem, több kilométeres dugó van az M5-ösön, Kecskemét elkerülő szakaszán dolgoznak a főváros felé vezető oldalon, illetve Újhartyánnál a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki munkavégzés miatt, ezért tervezte át plusz menetidővel az M5-ösön, hogy a Budapest felé közlekedsz, mind Kecskemétnél, mind Újhartyánnál dolgoznak. Súlyos baleset történt korábban az M3-ason Gödöllőnél Vásárosnamény felé, mindig aktuális a több kilométeres torlódás. Baleset az M3-ason Gödöllőnél a Vásárosnamény felé vezető oldalon, és egy hír az M44-es autóútról. Kecskemét térségében az M5-ös felé vezető oldalon baleset történt, egy személyautó a szallakorlátnak ütközött a 10-es kilométernél, csak a belső sávjárató, mindez tehát az M44-esen, az M5-ös felé Kecskemétnél a 10-es kilométernél. És te, hol tartasz éppen? Bármilyen fennakadást, balesetet tapasztalsz, szólj nekünk is, és adj hírt a többieknek. Széchenyből, Dunakesziről, Oroszlányból, hív most 061-759-6060.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Játszunk a folytatásban, lássuk, hogy ki reagált a leggyorsabban a játék felhívásunkra. Őt hívom most.
1: Halló!
0: Halló, szia! Itt a Petőfi Rádió, én Szikora Tamás vagyok.
1: Szia! Judit vagyok.
0: Szia, Judit! Hát milyen érzés elsőként üzenetet küldeni nekünk és bekerülni
1: nem
0: a játékba?
1: Nem mondod. Nagyon szuper.
0: Jönnek a kérdéseim. Felkészültél?
1: Igen.
0: Mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét?
1: AVS, emlékszem.
0: Tökéletes, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod, Judit?
1: Igen, Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor egy felkészült, nyertessel van dolgom, mert gratulálok!
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök. Nagyon.
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomagot fogunk neked postára adni. Tudod, hogy ez mit tartalmaz?
1: Igen, úgy mindig hallom, de jó lesz, ha elmondod.
0: Bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát, ez mind a tiéd lesz.
1: Ez nagyon szuper. Köszönöm szépen.
0: Mit csinálsz? Nagyon hogy szuper. Telik a délutánod?
1: A konyhába. Tüsténkedek.
0: Na, és mit főzöl, mi készül?
1: Sütemény, sütök linzert.
0: Wow, egy örök klasszikus, amit egyszerűen nem lehet megunni.
1: Így van.
0: És ünnepeltek esetleg valamit, vagy csak úgy szimplán? Ez egy szerda délutáni program, megkívántátok ezt a sütit, és akkor én elkészítem.
1: Nem, megyek holnap a unokákhoz, és akkor ők is kapják.
0: De jó, merre laknak az unokák? Hová látogatod meg őket?
1: Veszprémbe.
0: Akkor meg lesz a nagy utazás.
1: Így van.
0: Hát kívánom, hogy minél több időt töltsetek együtt. Nem tudom, én ma ezt mértem, hogy a nyár felénél vagyunk, tehát konkrétan, hogy júli 15 van. Hihetetlen, de hogy úgy repül az idei nyár is.
1: Gyorsan telik.
0: Úgyhogy remélem, még sokat fogtok programozni az unokákkal.
1: Így van. Köszönöm szépen.
0: És a következő dalt is neked fogom játszani. Jude Law és a Vroom itt a Petőfi Rádióban.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: A mai nyertesünk tehát Judit, de holnap te is lehetsz a szerencsés, hogy hogyan. Figyeld a zenék közötti felhívás 4 és 5 óra között. Játsz a megfelelő időpillanatban, és nyerj Petőfi Rádiós ajánlást.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 5 óra lesz, munkanap kipipálva? Vagy kezdődik a második műszak? Töltekezzünk a legnagyobb magyar zenékkel a következő órában is. A kezdésben mindjárt a Bermuda és a London.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
5: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot?
7: Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
10: Ez a Petőfi Rádió.
11: Füllett idő lesz, záporokkal. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter. Csak nem fél napig lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi sziklahasadékban.
10: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Súlyos baleset történt korábban az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllőnél. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül terelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot lezárták. Jelentős a torlódás az M1-es autópályán a főváros felé a Bicskei szakaszon. Hallgatóink írták, hogy baleset történt a 47-es úton Algyőnél, mindkét irányban lassú a haladás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
10: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
11: Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig eljárást kezdeményez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd Energiaügyi Minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Fidesz felszólította a kabinetet, hogy a nemzetközi feszültségek közepette védje meg az embereket a további drágulástól. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzima 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásában. 10 órán át lógott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A sibeniki hegyi mentőket tegnap este értesítették arról, hogy egy ember eltűnt a Csikola folyó mentén. Keresésére több egység indult drónokkal, több órán keresztül pásztázták a területet. Végül egy meredek sziklahasadékban fennakadva találták meg. A szerencsétlenül járt túrázót emelőeszközökkel mentették ki, majd kórházba vitték.
12: Petőfi Rádió. Időjárás.
11: Füllett idő lesz, a napsütést záporok, zivatarok zavarhatják meg. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
12: A hírek után...
13: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
12: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: 5 óra van. Remélem, már senki sincs munkaüzemmódban. Számíthatsz rám lazulás, pihenés közben. Töltsük együtt a nyári szünetet, a szabadságot. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben már is a Bermuda csinál hangulatot. Itt a London.
13: Itt egy újabb óra.
12: Kizárólag.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, én vagyok az utitársad, aki hazakísért téged, és folyamatosan jelzi az aktuális közlekedési infokat. És hallgatóink, a szemeink, Zsolt jelezte nekünk, hogy baleset van Hódmezővásárhely és Szeged között Algyőnél. Itt több kilométeres torlódás van, tehát baleset van Algyőnél, a 47-es főúton, a 212-es kilométernél. Zsolt, köszi az infót. A 4-esen Téglásnál szennyeződés került a burkolatra, ezért a 250-es kilométernél teljes útzárat rendeltek el. Ez a legutóbbi infónk, írja az Útinform. Tehát a 4-esen Téglásnál teljes útzár a 250-es kilométernél. A 8-as főúton pedig Vashosszú falunál a 122-es kilométernél egy személyautó az árokba borult. Itt a forgalom egy sávon halad. Baleset van tehát a 8-as főúton Vashosszú falunál. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Az egész országból, Nyírbátorból, Mezőkövesdről, Martonvásárról, csörges most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
0: Petőfi Rádió.
3: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 061-759-6060, ez a forró drót. Halló!
1: Szia! Mi is közlekedési hírt szeretnénk bejelenteni.
0: Hallgatlak.
1: Hogy az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Balaton Lellei benzinkútnál két kutya mászkál a már kint az úton.
0: Tehát kint a pályán, vagy ott a benzinkútnál?
1: A benzinkútnál, de kint a pályán, és már jeleztük a 112-re.
0: Aha, jaj, csak el ne üsse őket valaki.
1: Hát remélem, hogy mire kiérnek, még nem lesz
0: baleset. Hát nagyon köszönjük, hogy szóltál nekünk. Már csak abban bízom esetleg, hogy valaki értük megy, és megmenti az életüket, és egy új élet várat rájuk.
1: Igen, reméljük. Hogy
0: neked mi lesz az úti célod? Merre mész?
1: Kaposvára.
0: Vigyázz magadra, és akkor egy dalt küldök most neked az úthoz, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Szia, szia.
1: Szia.
0: 30Y, ahogy elképzeltem, ez a tiéd.

Petőfi Rádió minden magyar, a hét strandnapja, ezen a héten a péntek! Pénteken csobbanhatunk. Most még talán van időbe írni a szabadságot, hogyha a főnök jó fej. Pénteken 35 fok lesz mindenhol az országban. Hétvégére viszont egy hideg front érkezik majd lehűléssel és esővel szombaton. Akkor csak, idézőjelben csak 30 fok lesz, de a péntek maximálisan strandidőt 35 fokot tartogat majd. Képzeled, de most mindenkivel csobbanunk. Pix a balatoni nyárat

0: hírek az utakról.
1: Együtt úton vagyunk, a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Korábban súlyos baleset volt az M3-ason Gödöllőnél a Vásárosnamény felé vezető oldalon, ezért a 32-es kilométernél, illetve ezelőtt torlódás tapasztalató plusz menetidővel tervez. Baleset van az M3-ason Gödöllő térségében a 32-es kilométernél Vásárosnamény felé. A 2-es főúton Récságon két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 2-es főúton Récságon az 54-es kilométernél, a 47-esen Algyő határában több autó ütközött a 212-es kilométernél, itt forgalomkorlátozás van, tehát a 47-esen Algyőnél, a 4-es főúton pedig Téglásnál szennyeződés került a burkolatra a 250-es kilométernél, ezért van most a környéken dugó, mindez a 4-esen Téglásnál a 250-es kilométernél. Számítok rád, dolgozzunk össze, és várom a további közlekedési infokat az egész országból, Bonyhádról, Mórról, Balmazújvárosból, csörges most 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Dash Levél. Petőfi Rádió minden magyar. Ma boldog névnapot kívánunk a Rolandoknak és a Herikeknek. Lebb meg őket rajtunk keresztül, hogyha a kollégád Roland vagy Herik, és elfelejtetted ma felköszönteni, akkor küldd el a telefonszámát, én pedig felhívom. Este 7-kor a Kívánság műsorban. Addig mindjárt itt a Compact Disco és a Hősök egy dalban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: írhatsz Viberen a 0630303380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
1: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
2: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
2: a Petőfi Rádióban.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
0: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
4: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
5: Odysseus halott.
4: Ithaka királya visszatér.
0: Odüsszeia. A mozikban.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Füllett idő lesz záporokkal, a jövő héten is folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései. Az állatok védelmére figyelmeztetnek a melegben az ebtenyésztők.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Még mindig lassú a haladás az M1-es autópályán Budapest felé Óbarok, Bicske, valamint Herceghalom térségében. Egy korábbi baleset miatt jelentős a torlódás az M3-as autópályán Vásárosnamény felé Gödöllőnél. Zsolt írta nekünk, hogy 2 autó ütközött a 47-es úton Algyő határában. A 212-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
7: 2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokat és a járványügyi készültségről szóló törvény módosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél folytatja a munkát. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósvai Gábor belügyminiszter, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Bericska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető, emellett változás történt több vármegyei rendőrkapitányság élén is. A hőség miatt ismét az állatok védelmére figyelmeztet a Magyar Ebtenyésztők Egyesülete. A szakemberek arra kérik a kutyagazdákat, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint 1 percre sem szabad őket parkolóautóban hagyni.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Füllett idő lesz, záporok, zivatarok szinte bárhol kialakulhatnak. Este átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: 6 óra van, munka után rohansz bevásárolni? Vagy már bevásárlásból tartasz hazafelé? Utitársad leszek a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A playlisten például a Honey Beast, a Bieber's és a Unique egy-egy dala. A kezdés pedig a Compact Discoé.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Friss hírek az utakról.
1: Első kézből jelentjük az aktuális közlekedési infókat ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Az utitársad vagyok, hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A 2-es főúton Rétságon két személyautó karambolozott az 54-es kilométernél, itt forgalomkorlátozás van. Mindez tehát a 2-es főúton Rétság belterületén. Korábban egy nagyobb baleset volt a 47-esen Algyő határában a 212-es kilométernél. Itt irányonként csak egy-egy sávjárató, tehát baleset a 47-esen Algyőnél. Az M1-esen pedig mondhatni a szokásos lassulás tapasztalható Budapest felé, konkrétan Tatabányától az M0-ásig, éppen ezért plusz menetidővel tervez, hogyha az M1-esen a főváros felé autózol. Itt a terelésnél alakulhat ki torlódás. Én várom az egész országból a közlekedés információkat, adj helyzetjelentést Tamásiból, Kaposvárról, Szentesről. A hívható szám változatlan 061-759-6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Nyomjuk a pedált a folytatásban is a Bieber egyik legnagyobb sikerével. Sorry, a Petőfi Rádióban, 5 perccel 6:45 után.

Az egyik kedvenc újdonságunk, Blaha Louisiana sűrű végtelen, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hogyha erre a hétre vetted ki a Szabit, és eddig csak bosszankodtál, hogy egyszer beborult, egyszer sütött a nap, egyszer esett az eső, akkor most jön a felüdülés, az igazi megérdemelt nyári idő, holnap 31 fok lesz, szikrázó napsütés, péntek pedig kánikula, 35 fokkal, szóval a következő két napra lazán tervezhetünk strandolást. Ez az én ajánlatom. És te, merre mész, mi lesz a program? Adj ötletet nekünk, akár Viberen 0630 30 30 380.

0: Hírek az utakról.
1: Közlekedési infók hallgatóinktól hallgatóinknak. Jani írta, sziasztok, M1 Info Budapest felé, csúrig van mindkét sáv, már fél órája csak állunk, és még van belőle 35 kilométer. Hát köszönjük a három sávot. Üdv, Jani. Jani, kitartás neked? Hát akkor a kuplung nyomogatáshoz a következő dalt az M1-esen átsorgóknak is küldöm. Baleset van a 2-es főúton Rétságon, két személyautó ütközött össze az 54-es kilométernél, itt forgalomkorlátozás van, tehát baleset a 2-es főúton Rétság belterületén az 54-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset nehezített.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Héttől élő kívánságműsor. Rajtad áll, hogy melyik legyen a következő zene. Hívj 061-759-6060. Az első dalt Mónika választotta. A férjének Zsoltinak, itt a Heaven Street 7.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Komjáti Áron, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot?
7: Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
8: Ez a Petőfi Rádió.
9: Üllett idő lesz záporokkal, közös dróngyártásról döntött az Unió és Ukrajna. Megfékezték a Párizs melletti erdőtüzeket.
8: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Hallgatóink jelezték, hogy még mindig jelentős a torlódás az M1-esen Budapest felé Szárliget előtt, valamint Óborok és Bicske között. Két autó ütközött a 2-es úton Rétságon, az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Tart az útfelújítás az 52-es úton Solt és Fülöp szállás között, több szakaszon is torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
8: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
9: Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta, a megállapodás egyesíti az ukrán találékonyságot, valamint az európai ipari kapacitást és Ukrajnának védett gyártóhelyeket biztosítanak. Hazai zöld szervezetek vezetőivel egyeztetett az élő környezetért felelős miniszter. Vajdos László arról tájékoztatott, hogy a megbeszélések témája volt a klímaváltozás, az asszály és a tájszintű vízmegtartás is. Megfékezték a tüzet a Párizshoz közeli Fontainebleau-i erdőben. A vasárnap kitört tűzben a híres erdő csak nem 10%-a, több mint 2000 hektárnyi terület vált a lángok martalékává. A tüzeket még nem sikerült teljesen eloltani, a helyszínen jelenleg is 800-an dolgoznak. A feltételezett gyújtogatással kapcsolatban eddig 5 embert vettek őrizetbe, köztük egy önkéntes tűzoltót. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a megtisztelő címért.
8: Petőfi Rádió. Sport.
10: Jó estét kívánok, Tóth Bélát hallják. A francia másodosztályú Saint-Étienne csapatához igazolt Csongvai Áron. A magyar válogatott labdarúgóért hozzávetőleg 1 millió eurót fizetett a 10-szeres francia bajnok egyesület, amely 2030-ig szóló megállapodást kötött a védekező középpályással. Csongvai az elmúlt másfél évben Svédországban az AEK együttesében játszott. Azonnali hatállyal távozik a Magyar Atlétikai Szövetség éléről Gyulai Miklós. Az elnök tájékoztatta a tagszervezeteket, hogy a szeptember 1-jére tervezett lemondását előre hozza, és megbízatása már ma megszűnik. A rendkívüli tisztújító közgyűlésig a szövetség vezérigazgatója Deutsch Péter biztosítja a szervezet működését. A norvég Søren Varensjold sikerével zárult a Tour de France mai 11. etapja. A francia kerékpáros körverseny mezőnye valaha volt legnagyobb átlagsebességgel. 50,9 km/h-val teljesítette a Visi és Never közötti 161 km-es távot. A mezőny hajrában győztes Varensjold első alkalommal nyert szakaszt a viadalon. Az összetett élmezőnye nem változott, a sárga trikó továbbra is Tadej Pogacsár viselheti. Viszont hallásra.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra van, kezdünk! A Petőfi Rádióban az élő kívánság műsort hallod. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Vacsihoz, vezetéshez, munkához. Ha van olyan magyar dal, amely feldobná a kedved, a hangulatod, írj 0630 30 30 380.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Rengeteg az üzenet. Szia, Dr. Szikora. Ma van tesóm Roland névnapja. Szeretnénk neki küldeni egy számot és felköszönteni a rádióban. Kedves Roland, Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig, és kívánunk jó ünneplést. Erika is csatlakozott hozzánk. Sziasztok, szeretnék kérni egy búcsúdalt munkatársaimnak, főleg Martinának. A Virekben egy aranyos embert ismertem meg benned. Sok sikert és sok szerencsét kívánok a továbbiakban, írja Erika. Erika, mi pedig sikeres munkát kívánunk neked a folytatásban. Itt van Betty üzenete. Hello Tomi, egy vidám számot szeretnék kérni a lányomnak Bettynek és az 5 éves kisunokámnak Botonnak. Üzenem, hogy nagyon szeretem őket, pénteken találkozunk. Jött az üzenet Bettytől Mémfőcsanakról. 061-759-6060 a kívánság vonal. Hello!
3: Szia!
2: Szia, én Tomi vagyok, és te?
3: Dorottya.
2: Szia, Dorottya. Mit csinálsz éppen? Hol hallgatod a rádiót?
3: Nyaralunk éppen.
2: Merre nyaraltok?
3: Balatonmáriafürdő.
2: És hány napot töltötök Balatonmáriafürdőn?
3: 6.
2: És mikor érkeztetek, vagy mennyi van még hátra? Csak hogy hol tartunk a nyaralásban?
3: Hát igazából hétfőn jöttünk, és szerdán megyünk haza.
2: Szombaton, aha, na, tök jó. Hát akkor még a felénél se vagytok, vagy hát nagyjából a felénél. Milyen programok várnak még rátok?
3: Hát igazából pécsi állatkert, fürdés, Marcelliba fürdés, Ittán fürdés, és igazából ennyi.
2: Hajókázni? Nem mentek? Nem szeretek hajókázni?
3: De.
2: Na, akkor szerintem mindenképp hajókázatok egyet a Balatonon, sőt, nem tudom, velem szemben olyan videók is jöttek a TikTokon, hogy már lehet saját hajót is bérelni, ahol ti magatok oda mentek, ahová csak akartok, 1-2-3 órára. Szerintem az nagyon jó program.
3: Asta.
2: Na, úgyhogy anyáik a győznek. Anyáik biztos örülnek most nekem. Yes. Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Igazából a családomnak.
2: Akkor meglepünk most titeket, érezzétek jól magatokat.
3: Köszönjük.
2: Szia, hello.
3: Szia.
2: Halott pénzt, szétszeretlek. Ez a tiétek a kívánság műsorban.

0: 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Háló, szia.
2: Szia. Én Tomi vagyok, és te?
3: Barni.
2: Hello, Barni. Nagyon kis visszafogott, csendes vagy. Nem kell szégyellősnek lenned?
3: Csendben.
2: Még nem beszéltünk korábban? Még nem telefonáltál?
3: Nem.
2: Na, akkor itt az első alkalom. Hát örülök, hogy akkor engem hívtál most először a Kívánság műsorban. Gondolom, hogy szeretnél meghallgatni egy számot.
3: Igen.
2: Kinek szeretnél zenét küldeni?
3: Testvéremnek, a Dominiknak.
2: Van valami apropója? Ünnepeltek valamit, vagy csak szimplán úgy? Gondoltad, hogy kipróbálod, hogy milyen küldeni egy dalt?
3: Igen.
2: És melyik a kedvencetek?
3: Behelóból egyik számos tűn. Nem tudom pontosan.
2: Esetleg dudolsz belőle, vagy énekelsz belőle valamit, és akkor megfejtem.
3: Annyira nem jó hangom.
2: Ó, hát nem kell szégyelősködni, ez nem a Megasztár. Itt nem azt pontozom, hogy milyen a hangod, csak szerettem volna rájönni, hogy melyik dalt játszom neked, de oké, akkor bízd rám, well, hello, most a tiétek, jó? Köszi, szia!
3: Szia!
2: Apu Webnek, ez diktálja az ütemet a Petőfi Rádióban, az esti élő kívánság műsorban.

0: Manci Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 1 millió az üzenet, itt a következő. Sziasztok, megint én vagyok. Hello, szia, megint. Kár, hogy nem írtál keresztnevet, de örülök, hogy minket hallgatsz. Folytatom az üzenetet. Ha már kívánságműsor, én nagyon szívesen küldeném a következő számot azoknak az embereknek, akik kitalálták, hogy az M1-esen egyszerre 46 kilométert kell felfogni és dugó legyen. Üzenet átadva, a következő dal pedig remélem célba ér. Csörgünk a 061-759-6060-on. Halló!
3: Szabó Tamásra, ugye?
2: Szikora Tamás. Nem Szabó, de majdnem, majdnem.
3: Bocsánat, Szikora Tamás, most nevezek. Korontorról Péter vagyok.
2: Szia Péter, és már beszéltünk korábban, én meg emlékszem rád.
3: Én megtaláltam, hogy az első...
2: Általában egyébként a keresztnevemet szokták eltéveszteni, és mindenki Szikora Robizik, de hát akkor most már Szabó Tomizok, jó? Az is jó. Hallgatok én mindenre. Te jössz, hallgatlak.
3: Szabó Tomi, Szikora Robi. Most mindegyik aztán kezdődik. Tehát ugyan a jó.
2: Igen.
3: De mindegyik Tomi.
2: Na hallgatlak, kinek szeretnél számot küldeni?
3: Úgy nagy a barátom meg a Koroncóra, Horváth Sándor, annak a fiának, és meg az összes Petőfi Rádió hallgatónak, meg, és Tamás, akkor te neked is jól, légy szíves.
2: Meg van beszélve.
3: Nagyon szépen kütöm, Tomika, szia.
2: Én is, szia.
3: Majd még hívok akkor, jó?
2: Nyugodtan. Hol?

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valaki már itt van a vonalban, de még gyorsban két üzenet. Hello Tomi, Nyíregyen minden király, minden laza. Kérnék szépen egy számot, írja az oktató Balázs. A következő üzenet Nagykállóból érkezett. Hello Petőfi, szia Tomi, mondd be léci. Nagykálló, Horgásztó, nullás és egyes helyen sül a gyulavári brigáddal a kolbász. Na és a halacskákkal, Mizu? Remélem, hogy meghozom a kapást nektek. Ki van a vonalban? Halló?
3: Halló, itt Ambrus.
2: Halló, Ambrus. Mizu, mit csinálsz éppen?
3: Éppen most jön fel a Gerszegen, kamionnal hoztunk ide árut.
2: Na, és kivel vagy?
3: Apukámmal.
2: És akkor most így ezt a hetet vele töltöd, vagy csak a mai napot?
3: Ezt az egész hetet.
2: Ó, de vedő. És merre jártatok, hogy merre fogtok még menni? Mesélj kicsit, mert nekem most visszahozod a gyerekkoromat. Apa nekem is kamionos, és én is rengeteget mentem vele.
3: Most Szlovéniában voltunk, Popperbe, és onnan hoztunk áruk ide az Zalaegerszegre.
2: És miket szoktatok vinni-hozni?
3: Hát most fát hoztunk ide az Zalaegerszegre.
2: Na és jól érzed magadott a kamionban?
3: Igen.
2: Kicsit meg kell szokni, hogy azért nem mindig tud az ember gyorsban egyből vécére menni. Akkor a fülcsit úgy kell időzíteni, hogy melyik benzinkúton van zuhanyzó. Kicsit azért más élet ez is, szóval...
3: Hát igen.
2: Lennél kamionos?
3: Hát én pilóta szeretnék lenni.
2: Wow, pilóta. Na, az is fogány. Hát én kívánom, hogy összejöjjön. Most melyik dal dobná fel a kedveteket, a hangulatotokat?
3: Tudsz ajánlani valamit? Ami jó nyári zene.
2: Na, bízd ránk, és akkor meglepünk titeket. Köszi, hogy hívtál.
3: Oké, köszi. Yeah.
2: A nyár egyik legnagyobb slágere következik. Nagy Bogi Dash, Jól leszek újra.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Tomi itt, ott pedig.
3: Apukámnak szeretnék egy dalt küldeni.
2: Szia, ki szeretne az apukájának számot kérni? Mi a keresztneved?
3: Varga Péter.
2: Hello Péter, és milyen alkalomból küldeni apának számot?
3: Hát, szülinapja alkalmából.
2: Na, és most ünnepeltek, vagy majd fogtok a napokban?
3: Fogtunk majd napokban.
2: És mi lesz a program, hogyan lesz az ünneplés?
3: Hát, egy apartmanban.
2: Akkor elmentek kicsit pihenni, lazulni, majd ott tortáztok?
3: Így van.
2: És hogy hívják apát?
3: Őt is Varga Péter. Az autóban néztem, és megy Budapestre.
2: Szóval akkor nincs is ott veled, apának most akkor meglepetésként jön az üzenet, hogy boldog születésnapot kívánunk, és akkor meglepjük őt.
3: Rendben, köszönöm.
2: Én köszi, szia.
4: Szevasztok.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 8 óra lesz, de nálunk 9-ig tart a kívánságműsor. 1 millió az üzenet. Például Dominik csatlakozott hozzánk, aki saját magának választotta a következő dalt. Oké, Dominik, jó, hogy te is velünk vagy. Pár perc és a tiéd. Paulina és az összes nő.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Füllett idő lesz záporokkal, átvilágítják a korábbi energiaügyi minisztérium szerződéseit. Távozik a parlamentből Szijjártó Péter.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Javult a helyzet az M1-esen Budapest felé Szárliget előtt, valamint Óborok és Bicske között, de helyenként még lehetnek lassulások. Tart az útfelújítás az 52-es úton Solt és Fülöp szállás között. Több szakaszon is torlódásra készüljenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig eljárást kezdeményez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd energiaügyi minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízel árak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt, a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő közölte Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A Fidesz elnöksége jövő héten foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel, ezt a párt kommunikációs igazgatója közölte arra reagálva, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról. Havasi Bertalan arra a kérdésre, hogy Orbán Viktor pártelnöknek tudomása volt-e a lemondásról, azt mondta, a két politikus az elmúlt hetekben többször is egyeztetett. A duplájára növelheti a dróngyártását Ukrajna, a jelenlegi évi 10 millió eszköz helyett 20 milliót állíthat elő, közölte az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszky egy ünnepségen arról is beszélt, hazája egyre közelebb kerül ahhoz, hogy Patriot rakétákat gyártson.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Füllett idő lesz, záporok, zivatarok szinte bárhol kialakulhatnak. Éjszaka átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Reggel 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 után folytatjuk, hiszen nálunk 9-ig tart a kívánság műsor. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Folyamatosan veszem fel a rendeléseket. Írj 0630 30 30 380, akár SMS-t vagy ingyenes Viber üzenetet. Paulina összes nő a folytatás.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: megye viharra szárnya.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, full élő a műsor, nem csak a rádióban, hanem TikTok live-ot indítottam, úgyhogy a TikTokon betekintést nyerhetsz az élő kívánságműsorba. Rengetegen együtt vagyunk, most éppen 330-an. Bence ír Szentesről, Timit köszöntöm Martfűn, Evelyn Németországban hallgat minket, Hunor Szentgotthárdról csekkold be hozzánk, velünk van Józsi Nagybajomból, Zolit köszöntöm Szolnokon, Harrietet Lepsényben, Szabcsi Enyingről írt nekünk, Ilona üzenete pedig Szentendréről futott be. Zoli a TikTokon azt írja, én nem hiszem el, hogy ez egy élő rádióadás, úgyhogy kimegyek az autóba és bekapcsolom a Petőfit. Zoli, hát akkor remélem, hogy most már elhitted, mert a következő dal a tiéd is lesz, ráadásul egy óriási nagy zene a TikTokról, Filó Tonik 100-szor, de hogy még kinek játszhatom? Például Dóriéknak, aki a 4 hónapos kisfiának, valamint a férjének küldi rajtunk keresztül a következő dalt. Oké, megajándékozunk titeket. Köszönhetjük Horváth Milánt a születésnapján.
4: Happy birthday!
3: Ő is nagyon szereti ezt a dalt, és hangolódunk a születésnapi buliára. Itt a következő zenet. Hello, sziasztok, Sas vagyok, és küldenék egy számot az aszfaltosoknak Kunmadarasra. Na, mi most is melóban, most is dolgoztok? Nagyon köszi a munkátokat, és akkor Kunmadarasra az aszfaltosoknak. Sastól meg tőlünk nektek szól a következő zene a Petőfi Rádióban. És hogy még kinek játszom, az most fog kiderülni. Tudod, a kívánságműsor fordítva is működik. Tehát, hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, egy rövid ismertetőt, sztorit, akkor én rácsörgök és átadom neki az üzenetet, ezáltal a reakciója hallható lesz élőadásban. Persze, hogyha felveszi a telefont. Most egyébként egy névnaposnál csörgök, mert hogy ma Roland és Henrik nap van. Szóval, hogyha most jutott eszedbe, hogy van ismerősöd, Roland vagy Henrik, akkor add meg a számet és hívom. Biztos, hogy nagy névnapi buli van, ezért nem veszi fel Roland. Pedig megkaptam a telefonszámát Nonótól, Mikitől és Nimitől, és ők kívánnak rajtunk keresztül nagyon vidám névnapot ezzel a dallal.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket és a kommenteket, mert élő TikTok live-ot indítottam. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és nagyon sokan együtt vagyunk. Például befutott néhány perce Benny üzenete. Szia, Réti Viktóriának szeretném üzenni, hogy olyan, mint egy igazi Disney hercegnő. Olyan gyönyörű. Írja tehát a Benny, és küldi a következő dalt Viktóriának. Meg nem csak egy dalt küld, hanem egy nagy puszit is. Bagira üzenete is befutott, aki az öcsének címzi a következő számot. Zoli a TikTokon írt nekünk, aki Miklósnak Pápa Salamonba szeretne kérni egy zenét. Szia, Tóth Tamás barátomnak utólag is boldog születésnapot kívánok. Isten éltesse, Tamás nagyon-nagyon sokáig.
3: Happy birthday!
2: És hogy még kinek játszok dalt, az ezekben a másodpercekben kiderül, mert valakire rácsörgök. Ha küldesz nekem telefonszámot, akkor én intézkedem, akcióba lendülök. Halló, szia Eszti! Halló, szia! Itt vagy velünk? Jött egy meglepetés üzenetet a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok. Eszti, hallasz minket?
4: Igen.
2: Mert mi nagyon rosszul hallunk. Ne legyek kihangosítva. Oda tudod tenni a füledhez a telefont? Léci? Hát én viszont nem nagyon hallak sajnos, vagy nagyon-nagyon távolról hallunk téged, de most már jó lesz. Itt vagy velünk, Eszti? Megvagy. Szia, Eszti! Én a Petőfi Rádióval csörgök, Szikora Tamás vagyok, és anya súgott nekem, hogy születésnapod van, és szeretnénk itt a rádióban is felköszönteni, úgyhogy Isten éltessen téged nagyon-nagyon sokáig. Boldog szülinapot!
4: Nagyon köszönöm.
2: 12 szál gyertya van most a tortádon, ugye?
4: Igen, szombaton fogjuk tartani.
2: De jó, és milyen tortát kértél? Melyik a kedvenced?
4: Most a hősöt kértem, és rajta leszek képekben.
2: Wow, ezt egyébként Márk kérdezte, mert közben élőadásban vagyunk a TikTokon, és azt mondtam a TikTokosoknak, hogy a legjobb kérdéseket felteszem neked, és Márk írta nekünk, hogy neked melyik a kedvenc tortád. Oreós lesz akkor, kivel fogsz ünnepelni szombaton?
4: Tessék?
2: Kivel fogsz ünnepelni szombaton? Hogy kivel ünnepelsz?
4: Három osztálytársammal, barátaimmal, a nagyszüleimmel, anyáikkal.
2: Na hát akkor ez egy jó nagy buli lesz, úgy érzem. Érezd jól magad. Most ugye azt beszéltük, hogy 12 éves lettél, de mi leszel, ha nagy leszel? Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel?
4: Egy óvónő.
2: Óvónő, wow. Na hát én kívánom, hogy ez összejöjjön, és nagyon sok sikert, meg jó ünnepést kívánunk, és egy igazi királylányt köszöntünk a következő dallal. Hooligans és a királylány most neked fog szólni a Petőfi Rádióban.
4: Nagyon köszönöm.
2: Szép estét, boldog szülinapot, szia, hello.
4: Köszönöm, sziasztok.
2: Mást is szívesen meglepünk, hiszen erről szól a Petőfi Rádióban az élő kívánságműsor 9 óráig. Nem csak a rádióban, hanem élőben megyünk a TikTokon is.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:46 a pontos idő. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás, és élőben megyünk a TikTokon is. Nagyon sokan együtt vagyunk, de nem csak a TikTokon, hanem utazás közben is sokan választják a Petőfi Rádiót. Figyelem, az M85-ös autóúton Győr felé egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, majd felborult Csorna térségében, ezért a 26-os kilométernél forgalomkorlátozás van. Tehát az M85-ös autóúton Győr felé Csorna térségében a 26-os kilométernél forgalomkorlátozás van, mert felborult egy személyautó. Vigyázz magadra! Jó utat mindenkinek, a közlekedési infók után pedig üzenetek. Kívánunk boldog születésnapot Vajknak, az üzenet Zoltántól és Vonyarcvashegyről érkezett, úgyhogy kedves Vajk, Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig!
3: Happy birthday!
2: Soma anyukája csatlakozott hozzánk. Sziasztok, a kisfiam Soma 7 éves, és neki szeretném küldeni a következő dalt. Oké, kedves Soma, de jó, hogy itt vagy velünk, küldünk egy nagy pacsit neked, meg a következő dalt a 4 Street-től. Laci Attilának Gödre címzi a következő számot. Gerbera is csatlakozott hozzánk a 40 fokos jacuzziból. Naplemente nézés közben választott egy dalt, egy feelinges zenét. De jó neked, élni tudni kell, érd meg a nyár minden pillanatát, ezt kívánom. Kaptam SMS-t Brigitte.

0: Kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Alexa üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a legjobb barátnőjét, Renit szeretnék köszönteni a születésnapodon. Isten éltessen nagyon-nagyon sokáig, és jó ünneplést kívánok majd nektek. 9-kor kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap délután lesz, majd holnap este lesz a Petőfi Rádióban. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Füllett idő lesz, záporokkal, a jövő héten is folytatódnak az országgyűlés rendkívüli ülései. Holnap kezdődik a Be My Lake elektronikus zenei fesztivál.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Baleset miatt lassú a haladás az M1-es, M7-es közös bevezető budaörsi szakaszán. Szalagkorlátnak ütközött, majd felborult egy autó az M85-ös autóút Győr felé vezető oldalán, Csorna térségében. A 26-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket. Emellett az országgyűlés tárgyalhatja a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvénymódosítását is. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. Ezt a fideszes képviselő közölt a Facebook oldalán. Azt írta, mostantól a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletág fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. Egyre gyorsuló ütemben folytatódik a Fidesz teljes szétesése, reagált a miniszterelnök arra, hogy Szijjártó Péter lemond parlamenti mandátumáról és a BYD-nél folytatja munkáját. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Rendészeti vezetői kinevezésekről döntött Pósvai Gábor belügyminiszter, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója Orosz László nemzetbiztonsági ezredes lett, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több megyei rendőrfőkapitányság élén is. Holnap kezdődik Velencén a háromnapos Be My Lake elektronikus zenei fesztivál, amely a műfaj legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai fellépőit vonultatja fel. A három fő színpadon mintegy 70 lemez lovas szórakoztatja majd a közönséget a velencei tópartján. A zenei programok mellett a látogatókat napközben ingyenes sportolási lehetőségek és kertmozi várja, de kiemelt szerepet kap a kortárs magyar divat is.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Füllett idő lesz, záporok, zivatarok szinte bárhol kialakulhatnak. Éjszaka átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Reggel 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel ez már a mai Kultúrfitness. Idén már 35. alkalommal kerül megrendezésre a Művészetek Völgye, július 24-e és augusztus 2-a között. E kapcsán ebben az órában a Művészetek Völgye főszervezőjével, fesztiváligazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a fesztiválok világában fogunk kalandozni. Kicsit szűkítek, mert fesztiválból rengeteg van, gombamód szaporodtak, vagy szaporodtak az elmúlt években. Művészeti fesztivál, a legnagyobb magyarországi művészeti fesztivál, a Művészetek Völgye lesz a mai fő topikunk, és már itt ül velem szemben a stúdióban a főszervező fesztiváligazgató Oszkó Jakab Natália. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszönöm szépen a meghívást, és hát üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Még mielőtt rámegyünk az idei, hát majdnem jubileumi Művészetek Völgyére.
2: Jubileumi, teljesen, 35. jubileumunk.
1: Azért mondom, hogy majdnem jubileumi, mert hogy az nekem nem tudom, 40, 30, 50.
2: Igen, ezzel persze abszolút igazad van, hiszen inkább a még kerekebbeket szokták megülni, de mi olyanok vagyunk, hogy szeretjük megragadni a lehetőséget az ünneplésre, a fesztiválozásra, amúgy is évente, és hát akkor itt mi ezt kineveztük a 35-et is megemlékező jubileumnak.
1: Végig fogjuk beszélni oda-vissza az egészet, viszont előtte. Nagyon régóta benne vagy a fesztiválok világában. 2012-13 óta te ugye ott vagy a Művészetek Völgye kapcsán, a különböző feladatkörökben, 13 óta te vagy a főszervezője. Viszont, hogyha felülről nézzünk rá erre az egész fesztivál szezonra, és nem csak ez fűződik hozzátok, hanem számtalan fesztivált indítottál el, gründoltatok különböző nemzetközi fesztivál szervezetekben, vagy 2026-ban, ma, most, van még jogosultsága a fesztiváloknak? A 2000-es években, a 2010-es években volt egy nagy fellendülés, mindenki fesztiválokra jár. Utána elkezdtek gombamód szaporodni. Manapság van még jogosultsága a fesztiváloknak?
2: Szerintem abszolút van jogosultsága, mert nem 2010 óta, a fesztivál egy latin szóból, egy összünneplésből, római korból maradt itt ránk. Azt kell tudni kitalálni évről évre, hogy mit jelentsen a mai és az akkori kor embere számára a fesztivál, ami számára jó lehet. Úgyhogy innentől kezdve inkább az a feladat, hogy folyamatosan kövessük a trendeket, kövessük a látogatói szokásokat, és úgy próbáljunk alakítani. Hogy mondjak rá példát, nyilván itt a 90-es években például július-augusztusra a nagyobb városok, Debrecen, Budapest is kiürült. Július-augusztusra, ugye klasszikusan a kőszínházak is bezárnak, vagy a nagyobb kulturális intézmények is. Most már inkább azt látjuk, hogy egész nyáron nagy külföldiek koncertjeire járhatunk stadionokba, vagy egyéb nagyobb nyitott szórakozó helyekre, és akár színházi előadásokra is, akár a Margit-szigetre, vagy más helyekre. Tehát innentől kezdve egy kicsit megborult az az első lépés, ahogy 89-ben egyébként a művészet vagy a fesztivál is kezdődött, hogy gyakorlatilag a művészek együtt a közönséggel vidékre vonul, és ott fesztiváloznak, és tesznek egyébként színpadra, és lehet, hogy mondjuk legelőkre, vagy magtárak elé színházi, illetve kőszínházi műfajokat, vagy komoly zenét és egyéb programokat, hanem meg kell akkor azt is tudni, lépni, hogy hogyan gondoljuk át a közönségünkkel együtt egy olyan korszakban, amikor július-augusztusban is ugyanúgy 1000%-on futnak a kulturális események a nagyvárosokban, hogy mi az az a plusz érték, ami miatt el tudott hozni vidékre a látogatókat.
1: A fesztivál szervezők szempontjából ez a meglátás. És ez egy tökéletes meglátás szerintem, hogyha a másik oldalról, a közönség oldaláról nézzük, akik vagy elutaznak, a Balatonon vannak, vagy nem tudom, Majorkán valahol éppen, egyrészt. Másrészt pedig azt mondja, hogy igen, szívesen elmegyek egy akármilyen előadásra, egy előadásra. De ugye egy olyan klasszikus fesztivál, ahol több napon keresztül ott van az ember, és ugye alapvetően a törzsközönség, akik ebben a fénykorukat élték, ők is öregszenek, nem biztos, hogy szeretnének már ugyanúgy részt venni, és hogy a mai generációk a 2000 után születettek, hogy ők akarnak még ilyen klasszikus fesztivál hangulatban élni napokon keresztül?
2: Nagyon érdekes, abban igen, viszont a sátrazásnál mi maradtunk, itt 40 fölöttiek a sátrazók között, inkább náluk szétvált gondolatban van a sátrazás és pihenés valahol, és van a kulturális eseményen való részvétel. Ezért egyébként ugyanúgy egyébként vásárolnak bérletet is az égenerációsok, csak képzeld el, hazamennek minden estére, vagy minden hajnalban hazamennek, és ugyanúgy újult erővel, saját ágyból kikelve, kisminkelve, akinél ez releváns, akkor úgy érkeznek vissza hozzánk, és ezt csinálják mondjuk Zamárdi vagy Kapolcs viszonylatban is, hiszen ugye Kapolcsa is napi több volánbusszal, ahova ugye a bérlettel ráadásul most kedvezmény is van, el lehet jutni, és innentől kezdve gyakorlatilag azt vettük észre, hogy hajnalban ott topzódnak nagyon sokan, és várják az első volánbuszokat a nagyobb városok felé, Székesfehérvár, vagy Veszprém, vagy Budapest felé.
1: Akkor az kihalt, amit mi csináltunk annak idején, hogy felvettük a kis kétszemélyes, háromszemélyes sátrunkat, és aztán utána egy héten keresztül port lélegeztünk, aztán két héten keresztül még port fújtunk az orrunkból, és nem foglalkoztunk azzal, hogy a saját kis ágyamban szeretnék aludni, hanem hogy megéltük azt az egyhetes, vagy nem tudom, párnapos közösségi élmény.
2: Én ugye ebben nőttem fel, én nekem ez természetes számukra, ez egy furcsa, két teljesen más világ összeerőltetés, amit nem sem értenek, hogy miért is csináltuk magunkkal. Én értem, nekem tetszett az, hogy van egy közös feldolgozása az előző esti eseményeknek, itt a sátor előtt ücsörögve, társasozva egyet, úgy pihenve a napon. De azt is látom, hogy ők ezt a részét valószínűleg online élik meg. Aha. Tehát hazamennek, online még feldolgozzák az eseményeket, és utána megint visszajönnek az offline világba. Tehát nyilván mi folyamatosan offline világban éltünk, mi ezt nem kombináltuk, és innentől kezdve nekünk mást jelentett a fesztivál élmény. Nekik is mást jelent, akkor alapvetően jobban kell kiépíteni azokat a logisztikai megoldásokat, ami jobban illik az ő fogyasztói szokásaikhoz, és elfogadni, hogy ők másképp szórakoznak.
1: És pont ez lett volna egy következő felvetés, de hát ez egy háromnapos beszélgetés, hogy mi amikor elmentünk egy fesztiválra, akkor ott voltunk, csináltunk legfeljebb két fényképet, hogyha egyáltalán csináltunk. Most meg az van, hogy elkezdődik egy akármilyen koncert, legyen ez egy magyar világzenei, vagy legyen ez egy nem tudom, legnagyobb amerikai együttes koncertje, akkor felemelkednek a telefonok, és igazából a képernyőt nézi az ember, néha kinéz mögüle, de minthogyha arról a valós élményről kicsit lemaradna a virtuális világ miatt.
2: Vagy alapvetően ő így tud már élményt befogadni, ugye itt ez egy másik kérdés, én mondjuk élvezem, hogy lesz így egyébként esténként több ezer marketingesem egyébként, hiszen ők is ugyanúgy fokozzák azt a FOMO élményt, hogy hú, itt van, vagyunk a művészetek, vagy a fesztiválon, itt nem csak koncert van, társas ez és az és az, és erről folyamatosan értesítik a többieket, akik esetleg még nincsenek ott. Nem is beszélve egyébként ennek a fényképes vonatkozásnak a másik részét is, ami egy érdekes folyamánya, hogy ők szeretnek tudatosabban bulizni, és tehát ők nem fogyasztanak annyi alkoholt, ez nagyon meg is látszik nagyon sok fesztiválnál, ahol erre építettek egyébként bevételi forrásokat, vagy akár a vidéki klub szezonon meglátszott az utóbbi egy-két évben. Ez is összefüggésben van az közösségi médiával, hiszen kevésbé szeretnének olyan fotót magukról, vagy videó, adj Isten, videót visszalátni, ahol esetleg utána kényelmetlenül érezhetik magukat, viszont sokkal jobban keresik a különlegességeket a macsalátétól kezdve a különlegesebb ételeken keresztül, ami nyilván nekünk is egy kis változtatást eszközölt a felhozatalunkban, hiszen mi nagyon sokáig próbáltunk törekedni arra, hogy inkább ilyen magyarországi ételeket hozzunk el, és most meg már inkább azok a márkás burgereket, vagy azt a márkájú giroszt keresik, és persze nem is feltétlenül jelenti azt az a girosz, az a szétázott giroszt, ami a 90-es években volt, és amit nem hiába nem akartál behozni a művészetek egyében. Ez lehet, hogy egyébként egy nagyon minőségi és minőségi alapanyagokból összeállított ételtermék, úgyhogy itt újra kellett gondolni ezt a koncepciót is, és akkor színesíteni ebben. Egyébként meg is született egy gasztronómia gasztrotérkép, ami alapján tudom is a pontos számot, 72 helyen lehet ételhez és italhoz jutni a völgyben, és mindenhol felsoroljuk, hogy milyen érzékenységekre reagálunk ott, glutén vagy laktóz vagy egyéb mentességekre, mindenhol van húsmentes étel is, és ezt már másodszor csináljuk meg, és ez egyébként ez már ez az egy akció önmagában csökkentette a karbonlábnyomát a tavalyi fesztiválnak a 24-eshez képest.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője, fesztiváligazgatója. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Hány

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a kultúrfitness, és még mindig a művészetek völgye világában kalandozunk. Idén már 35. alkalommal kerül megrendezésre, és velem szemben a stúdióban még mindig Oszkó Jakab Natália, művészetek völgye fesztiváligazgatója, főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello!
3: Üdvözöllek, és hát a hallgatókat is, akik remélhetőleg kitartóan hallgatják azt, hogy mit várható majd július 24-től augusztus 2-ig.
2: Mindjárt beszélünk róla. Viszont egy kicsit pörgessük vissza, tekergessük vissza az időkerekét. Elég rég találkoztunk legutóbb, és beszélgettünk művészetek völgye kapcsán. Talán nem is ebben a rádióban volt, hanem egy másik rádióban. Szóval, hogy most már nagyon régóta, 10 sok éve te vagy a művészetek völgye főszervezője, fesztiváligazgatója, de nem úgy kerültél oda. Te színpadmester voltál, vagy mit csináltál előtte ott 2012 magasságában?
3: Sőt, 2011-ben szponzorációt segítettem keresni a művészetek völgyének. Igazából akkor még nem annyira sikeresen, mint ahogy az akkori hibákból tanulva egy mosolyt hoztam akkor magammal a megbeszélésre, pár jó fotót és pár jó szót. Most meg vannak különböző adataink, amikkel tudjuk lábról levenni a potenciális szponzorokat. Utána színpadmester voltam egy helyen, utána több színpadot is koordináltam, sőt a honlapra töltöttem föl a programokat. Úgyhogy nagyon sok pozícióban kipróbáltam magamat itt a völgyben, és abból lettem először programigazgató, aztán fesztiváligazgató.
2: Na, idén már 35. alkalommal művészetek völgye. Rengeteg helyszín, kisebb helyszínek, nagyobb helyszínek, udvarok, színpadok, kertek, terek, pokrócok, plédek, rétek, mezők, mindenek is vannak. Átlátni egy személyben, szerintem ez lehetetlen.
3: Nagyon klassz csapatunk van, és egyébként többen szerkesztjük a programot, illetve vannak olyan helyszínek, mint például a Harcsa Veronika udvar, ahol Veronika állítja össze azt az 50 programot, jazz és crossover műfajakból, de még babaringatóból is áll az a program, és sok jógázásból, vagy pedig a Kaláka vers udvar. Ugye a Kaláka ott volt már 89 óta a völgyben, és nagyon sok jó kis világzenei, irodalmi programmal készülnek, vagy a Szabó Balázs bandája is egyébként ott lép föl. Szóval a 48 színpadunkból nem mindent biszerkeztünk a belső csapattal, sok színpadnál, vagy hát ugye Hobót szerintem, Hobó nem is hagyná, hogy szerkesszék.
2: Próbálnám
3: megszerkeszteni. Ő 20 programmal készül, egyébként azért egy bámulatos teljesítmény, a hobológia beszélgetéseket, koncertek és előadóestek követik nála, és az is az ő kezében, vagy ahogy a tinik kedvence, a Momentán társulat is saját maga szerkeszti a Panoráma színpadot, ahol ahogy mondják a kollégáim, a Nati féle öreg zene, a 30Y, a Quimby,
2: ezért én kérek elnézést,
3: és a Bagosi Brothers.
2: A Bagosi öreg zene?
3: Igen.
2: Nem. Ne. No. Akkor most én is elszégyeltem már
3: viszont,
2: magam.
3: Viszont mondok jobbat, most van a Lőtér, az pedig a könnyű zenei színpad a 20 éves kollégeim szerint, ott pedig ugye a Lenke, Sisi, Méringer, Marci mellett nem más, mint a 45 éves KFT is fellép, aminek van most egy tini rajongótábora. Tehát, hogy az az igazság, hogy itt úgy érzem, hogy azért van a öreg zene, nem öreg zene megítélésének is egy ciklikussága, tehát, hogy azért lehet, hogy az én zeném is egyszer visszatér a Lőtérre, hogy ott a fiatalabbakat szórakoztassa, de azért van ennél is egy idősebb, még idősebbeket célzó színpad, ott pedig Zorán és Koncz Zsuzsa is velünk tart, sőt, ott van egyébként Geszti, meg Budapest Bárkon koncert mellett egyébként egy operánk is, az Operaház közreműködésével, vagy a Duda Éva társulat is ott lép föl, vagy a Feledi projektnek a Cseresznyés kertje, ahol Kulka János is közreműködik, ott áll színpadra, nyilván az egy ülős nagy színpadi helyszín.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, főszervezője, Oszkó Jakab Natália. 24-én kezdődik egyébként, és egészen augusztus más tart idén a 35. jubileumi művészetek völgye. Egy cipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Művészetek Völgye Fesztivál igazgatója, főszervezője, Oszkó Jakab Natália ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello.
2: Sziasztok, és hát üdvözlöm a hallgatókat.
1: Idén már 35. alkalommal, sok-sok helyszínen, rengeteg színpaddal, vagy színpad melletti, vagy színpad mögötti, előtti, különböző tereken, réteken megvalósuló programokkal, udvarokban megvalósuló
2: vagy pincékben, vagy pajtákban. Gyakorlatilag nincs még egy fesztivál, ami nem egy körbekerített mezőn, egy zöldmezős beruházásként indulva valósul meg, hanem gyakorlatilag három település élettereibe szuszakoljuk be azt a 48 helyszínt, ami lehet egy aprócska templom a Völgy komoly zenének 140 fő számára, vagy egy irodalmi helyszín számára, de lehet ugye több ezer fős nagy színpad is, ahol mondjuk Betonhofi vagy Carson Kóma lép föl, és lehet tényleg így az egészben megtalálni olyan műfajokat is, amiket lehet, hogy egyébként nem is néznénk meg, sőt lehet, hogy leragadunk ott, amit nem is gondoltunk volna. Lehet, hogy a Hagyományok házában elkezdünk egy néptáncot betanulni, és hajnalban már ott nagyon néptáncosnak érezve magunkat találjuk. Úgyhogy sose voltunk.
1: Mennyire van népvándorlás nálatok? Több helyszín van, akik megérkeznek hozzátok, leszállnak a vonatról, kiszállnak az autóból, volánbuszról, stb. 15 percig néznek valamit, meguntuk, menjünk másik helyre, sétáljunk hát a következő településre, stb.
2: Abszolút tehát nagy vándorlás szokott lenni, nyilván ezért az előadók is tudják, hogy itt ugye nem bezárjuk az embereket egy színházba, ott azért megvalósulhat kibemászkálás, akár egy színházi darabnál is, mert szerintem ott van, hogy érzi a közönség, hogyha egy ilyen lélektani darabról van szó, akkor nem egyszerűen ott ragadnak, és nem feltétlenül mennek át, de nyilván zenei produkcióknál, vagy workshopoknál azért elő-elő fordul. Rengeteg workshopunk van, tehát itt jogázni, festeni, analóg fotózást tanulni, ilyen szavakat tanultam meg én is, hogy nedves kollódium, amikor ugye üvegre fényképezünk, illetve meg is tapasztaltam, és sőt meg is éreztem, vagy átérzem, hogy miért nem mosolyos senki azokon a fotókon, hiszen fél óra alatt készülnek el, és annyi idő alatt lefagy az arcodról a mosoly. Lehet énekes workshopon lenni a Harcsa Veronikával, Lackvival versimprózni és verset írni, vagy a Vecsei Hámikiékkel a Pocket udvarban is együtt különböző kis irodalmi perceket megélni.
1: Egy műfajra szeretnék még rákérdezni, azt nem említetted, volt benne Zorán, volt benne 30Y, amit említettél, Kulka János, a legnagyobbakat mondtad, de hogy új cirkuszról még nem beszéltél, Nati.
2: Hát igen, ugye a Feledinek a Cseresznyés kertjében egyébként vannak levegő akrobatikás részek, illetve az Ilzé társulat is velünk tart a második szombaton a Szérdütó kertben, és egy fantasztikus levegő akrobatikás duónak lehetünk a szemtanúi, sőt, igazából aki kicsit szeretne részvételiben gondolkodni, minden délután a Szérdütó kertben ad egy levegő akrobatikázni tud tanulni, különböző edzők és szakértők segítségével, hogy ez ne egy balesetben záruljon ez a próbálkozásunk, illetve új cirkuszi zsonglőrködést és egyéb eszközhasználatot vagy gólyalábazást is, úgyhogy ott a Vigán-Petendi helyszínen akár kibonthatjuk az új hobbikhoz való kapcsolódásunkat.
1: Kicsit felülről nézzünk rá az egész Művészetek Völgyére. Most, ahogy említetted a neveket, és hát nyilván egy összművészeti fesztiválról van szó, a műfajok sokaságából a legnagyobbak érkeznek. Mondtál neveket. Olybá tűnik, hogy egyébként a féle, nem tudom, non plus ultra egy akármilyen előadónak, legyen az a táncművészet, a színházművészet, az előadóművészet bármelyik részéből, bugyrából érkezőnek, hogy az olyan megtiszteltetés, mint hogyha azzá vált volna az
2: nagyon-nagyon sokan próbálnak egyébként. Ugye vannak ilyen műfaji tóligjeink, meg az éppen nagyon népszerűek éppen nem jöhetnek, és ők nagyon-nagyon szeretnének is hozzánk bejutni, nem hiába például egy Punani Masszív, vagy Koli úgy jöhetett viccesen fogalmazva, hogy egy külön akusztikus programot dolgoztak ki egyébként a Művészetek Völgyére, sőt a Völgy Szimfonik projektünkben a Danubia zenekar mellé Kolinak, Szendrői Csabinak, illetve Betonhofinak szimfonikus feldolgozással kellett készülnie, úgyhogy mi is adunk ám feladatot, de ebben nagyon szívesen is vesznek részt. A művésztek, hogy az az a hely, ahol kísérletezni lehet. Van egy 100 oldalas műsorfőzetünk, 4200 programmal, viszont sosem teljesen az zajlik le, ami ott meg van hirdetve, mert lehet, hogy délután a hangbeállás és a koncert között a Malom-szigeten, a kézműves vásárban összetalálkoznak mindkét művész kollégával, és ők beállnak hozzájuk improvizálni. Nagyon sokszor akár különböző dzsemelésbe is fullad egy-egy koncert, innentől kezdve kicsit megengedőbb a közönség, és sőt, utána lehet, hogy együtt sörözöl a kis Tibivel, a Queen Bee-vel, vagy pedig együtt dumálsz a kenderkertben a tábortűznél, a bármilyen, hát grillusz Daniékkal már kevésbé, bár ő is mondta, hogy nagyon-nagyon szeretne menni még bulizni, de most már egyre kevésbé tudja azért hajnalig róni az utcákat velünk együtt, de tényleg az egész egy ilyen alkotótábor is, és egy közösségi ünnep egyszerre.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, az idén 35. alkalommal megrendezésre kerülő Művészetek Völgye főszervezője, fesztivál igazgatója, egyébként 24. július 24-e a bűvös dátum, az indító időpont idén. Szóval velem szemben a stúdióban, tehát Oszkó Jakab Natália, főszervező, fesztivál igazgató, mindjárt folytatjuk.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Oszkó Jakab Natália, a Művészetek Völgye főszervezője, fesztiváligazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, hello!
2: Üdvözlök mindenkit, szeretettel!
1: A lejutás. A lejutás az úgy történik, hogy akkor szépen felszáll az ember a vonatra, egy ilyen 2,5 órát zögykölődik, Balaton északi part, és megérkezik.
2: Veszprémig vagy Ajkáig, és onnan leszáll a volánbuszra, úgyhogy eleve lehet, hogy a volánbuszokat érdemes megközelíteni, viszont kedvezmény van a völgyes jeggyel, úgyhogy most már egyre többen választják ezt, sőt, egyébként az odajutást, hogy egy kicsit komplexebben lássuk, a jegyeladásokból látjuk, hogy kezeden nagyon sokan jönnek Angliából, Németországból, Kanadából, USA-ból, sőt, még Ausztráliából is. Nyilván ők értelmszerűen repülnek Budapestig, és akkor úgy érkeznek hozzánk volánbusszal.
1: A híres talján dörögi leszállópályán a gép landol, és már meg is jöttek.
2: Így van, még nincsen, de egyébként amúgy külföldi előadók is elkezdenek felbukkanni. Ennek köszönhetően, sőt, van olyan, aki külföldön él, és úgy hozza haza egyébként a külföldi projektjét. Kicsit Veronika is így volt, hiszen ő neki a belga zenésztársai is felszoktak lépni, de lesz kanadai duónk, spanyol barokk együttesünk, Velszi, poprock zenekarunk, de José González is fellép majd a Panoráma színpadon, aki neve ellenére svéd.
1: A bátrak vannak, akik azt mondják, hogy akkor 24-én kezdődik, 23-án indulunk, vagy 24-én reggel, nem tudom, Budapesten felülünk a biciklire, Bubán végigmegyünk, és akkor összekötjük a kellemest a hasznossal.
2: Sőt, tényleg jönnek biciklivel is, egyébként lent is lehet e-bike-ozni, meg biciklit bérelni, meg túrázni, sőt, futásunk is lesz, de mondok viccesebbet, a különböző közösségi média csoportokból látjuk, hogy lóval is érkeznek hozzánk, sőt, kicsit érzékeljük is, mert azért van olyan, hogy éjszaka lovakat hajkúrászunk, és próbálunk visszajuttatni a gazdájukhoz.
1: Amiről nem beszéltünk még, ha bár említetted már, itt-ott voltak erre utaló mondathosszlányait, hogy alapvetően voltak a legnagyobb előadók, akiket mondtál az Orán, a Kulka János, Új Cirkusztársulat, Lack Fián, stb. Gyerekprogramok. Igen, a Harcsa Veronikának van gyerekprogramja, de legkisebbeknek, vagy kicsit nagyobbaknak, nem tudom, Meseudvar például.
2: Hát alapvetően mi egyébként azt csináljuk, hogy minden udvarban, minden 48 udvarban van valami gyermekprogram is, sőt, van olyan, hogy van egy gyermekfoglalkozás, és úgy zajlik mondjuk a Momentán társulatnál a felnőtteket szórakoztató előadás. Vannak családi programjaink, mint a társas játékozás, vagy egyéb ilyen játékos programok, illetve van egyébként a műsorfüzetnek egy gyermekvölgy bontása, és azt láthatjuk, hogy reggel 9:30-tól este 8-ig folyamatosan nagyon sok helyszínen, tényleg a Ringatótól, még egyszer mondanám, a Tiniknek a Momentán társulat, ez egy nagyon jó kulcs, és egy kicsit embernek érezhetjük magunkat mellettük szülőként is esetleg, ha elvisszük oda őket. A Pocket udvar nagyon menő, ugye, a Vecsei Mikiék, sőt, a színházban is vannak egyébként gyermekeknek szóló előadások is, ott is kiemelném egyébként az Olasz Paloma előadást, ami egy fantasztikus báb előadás, egyébként szavak nélkül, nem ijesztenék meg senkit, és nagyon sok olyan előadás is van, ami azért több generációhoz szól. Mi szeretnénk egy kicsit a társadalmat leképezni, és szeretnénk azt, hogy itt a nagymamád is megtalálja azt, ami neki való. Persze lehet, hogy utána te is meg tudod mutatni neki, és meglepni a Carson Coma szövegeivel, de hogy egy kicsit együtt lenni, és nem csak a 20-20 éveseknek szólni.
1: Azon gondolkodom közben, hogyha már a nagymamát említett, hogy valamikor a 2000-es évek elején, ilyen, nem tudom, 2001-2003 magasságában mentünk úgy nyaralni Balatonfüredre, hogy egy szobát vettünk ki valahol a hegytetején, és a házinéni várt minket, és akkor mindig, amikor a strandról mentünk fel, vagy a városból, akkor megittunk egy kávét, aztán utána reggel már kész volt a reggeli. Itt is így működik egyébként? Tehát, hogyha...
2: Abszolút, hiszen egyébként a szálláskukacművészetekvölgye.hu-n egy monostorapátin élő kolléganőnk, Rita fogja várni azt az e-mailt. Ő az, aki a környékbeli összes szállást bejárkálta, és nyilván amellett, hogy lehet kempingezni, a völgykemping, ferdekemping, tehát több kemping lehetőségünk, meg előre telepített sátra, szobras, faházas lehetőségünk is van, de igenis be tudunk különböző családokhoz bútorozni, na akkor aztán tényleg tök jókat lehet azért beszélgetni, és azért tényleg nem utolsó az a nagyon finom rántotta, amit reggel kaphatunk.
1: Mennyire fordul?

0: hogy egyébként nálad szokott lakni a Grillus Dániel, vagy bármilyen előadó. Egyébként nagyon sok előadó tényleg akár több napot, 10 napot is velünk tölt ott. Úgyhogy ők erre nagyon büszkék, és már nagyon várják, hiszen ez Kapolcs, Talján, Dörög, Vigán, Petén különlegessége is valahol.
1: Célegyenesben vagyunk, vagytok, nem sokára kezdődik, ez azt jelenti, hogy ma-holnap fogod a sátorfádat, megérkezel oda, és akkor utána majd augusztus 3-a, 4-e magasságában újra előkerülsz Budapesten?
0: Ez így van, hiszen én abszolút élem ezt a fesztiválomat még látogatóként, sőt én minden nap minden helyszínt meglátogatok, valódi összművészeti élményt kapok, és nagyon élvezem azt, hogy hány embernek nyújt ez feltöltődést, jó látni a mosolygó arcokat, és ez abszolút feltölt, úgyhogy én nagyon-nagyon várom, és az egész családom is, kislányom ebben nőtt föl, 11 éves most, és ő az, aki, ha egyébként kérdeznéd a gyermekprogramokat, abszolút fel tudná neked sorolni.
1: Legközelebb majd hozd őt is, és akkor a 36. kapcsán majd őt kérdezem, hogy akkor meséljen arról, hogy mi a helyzet a különböző meseudvarokban. Egy-két utolsó kérdés a végére, Nati, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Másik fesztivál van most az életedben egyébként, mert hogy gründoltál egy-két fesztivált, alapítottál is fesztivált a Művészetek Völgye mellett. Kerekdomb, ugye az van
0: szeptember
1: még?
0: Szeptember 18-tól 20-ig, 11. alkalommal, és ott is lesz egyébként Quimby, illetve színházi előadás, meg különböző komoly zenei lehetőségek. Annak az az érdekessége, hogy az Táján van, a Tokaj-hegy alján, és ott 22 családi borászatot is meglátogathatunk. Nyilván van, ami már ott egy ilyen akár Michelin csillagos éttermekben megtalálható, fantasztikus, üzemszerű borászat, például a szólópincészet, szűcspincészet, de vannak nagyon picik is, ahova csak úgy tudsz bejutni, vagy hát az ő borukat úgy megkóstolni, hogy eljössz hozzájuk, meg tudod nézni ezeket a fantasztikusan romantikus pincerendszereket, és jó sztorikat is kapsz is a bor mellé, hát amellett meg egy ilyen összművészeti csodában vehetsz részt, és kicsit így elengedhetjük közösen ott a nyarat, és hát ugye a bánkitó az, amit még ugye elkezdtünk most közösen a bánkitavasokkal szervezni, most idén a Gástyaárokba, a Művészetek Völgyébe költözik be a bánkitó, közéleti beszélgetésekkel, meg őrájuk jellemző zenekarokkal, a Jazz Boys vagy Galaxisokkal lehet ott találkozni, és hát jövőre meg megpróbáljuk majd a Bánki Tavat a Bánkitónál megszervezni a régi csapattagokkal együtt, a völgyes csapattagokkal egyesülve.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Azt említetted, hogy odamész, és nagyon éled ezt a Művészetek Völgyét, a fesztiválodat, vagy fesztiválotokat, mint fesztiválozó is. Ilyenkor stressz, idegesség van még a főszervező, fesztiváligazgató részéről, hogy miért nem indult még el, mi történik majd ott, stb. Vagy elengeded magad, és akkor úgyis kész van minden.
0: Alapvetően kész van minden, meg nagyon sokszor járok körbe különböző vendégekkel, nyilván van, hogy észreveszek valamit, de pont az a jó a 10 napos fesztiválban, hogy tisztes sikersztori az egész, általában meg is tudjuk javítani a rossz folyamatokat, és nem csak a következő évre felírni, mint tanulságot, úgyhogy én szerintem itt azért több az öröm, mint a stressz, de azért kicsit olyan, mintha házi bulit rendeznél, és vigyázol a falon a képekre.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
0: Köszönöm!

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában a Művészetek Völgye főszervezőjével, fesztiváligazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával beszélgettem, a következő órában pedig a Laffert Kúria megbízott intézményvezetőjével, Galó Anitával fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Füllett idő lesz záporokkal, átvilágítják a korábbi energiaügyi minisztérium szerződéseit. Kormányzati segítséget kérnek fővárosi polgármesterek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több autó ütközött az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán Budaörs térségében. A 8-as kilométernél a forgalma belső sávban halad. Egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik az M7-es autópályán Letenye felé. A 175-ös és a 183-as kilométer között pályazárat vezettek be. A szakaszt a Hollád és Sávoly-Balatonring csomópontok között a 7-es úton lehet kikerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Teljes körűen átvilágítja a megörökölt szerződéseket, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig eljárást kezdeményez a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. Ezt a tárcavezető közölte közösségi oldalán. Kapitány István azt írta, 800 milliárd forintnyi szerződésállomány után teljesített utalásokat idén áprilisban és májusban a megszűnés küszöbén álló jogelőd energiaügyi minisztérium. Bár számos tétel tekinthető normál üzleti teljesítésnek, bőven előfordulnak okkal megkérdőjelezhető megbízások. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Leváltották a NAV aranykonvoj ügyben érintett vezetőit, írja a HVG. Az értesülést az adóhivatal és a pénzügyminisztérium is megerősítette. A bűnügyi főigazgató helyettes és a központi nyomozó főosztály vezetőjének megbízatását annak kapcsán vonták vissza, hogy mindketten részt vettek az ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében és az érintettek kihallgatásában. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. Kérésüket azzal indokolták, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Füllett idő lesz, záporok, zivatarok szinte bárhol kialakulhatnak. Éjszaka átmenetileg kitisztul az ég, de a Dunántúl nyugati részén további eső, helyenként felhőszakadás is lehet. Holnap a legtöbb helyen kisüt a nap, a Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Reggel 14-20, a napközben 30-35 fok lesz.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. A közelmúltban Baktai Ervin kiállítás nyílt Dunaharasztin a Laffert Kúriában. E kapcsán ebben az órában a Laffert Kúria megbízott intézményvezetőjével, Galó Anitával beszélgetek. Mindjárt kezdünk, Hello Sunny Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az indiánok és a cowboyok világában fogunk kalandozni, mindezt összekötjük Dunaharasztival, bármilyen távol áll egymástól a kettő, annyira nem, de majd mindjárt kibontjuk, és velem szemben a stúdióban már itt ül a Laffert Kúria megbízott intézményvezetője. Galó Anita, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is köszöntelek, és én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Na, még mielőtt rámegyünk erre a világra, illetve erre a kiállításra, ami van most nálatok, a Baktai Ervin kiállítás, azelőtt kicsit közelebb kerültél te ehhez a topikhoz az elmúlt időszakban, mert hogy mint ahogy kémeim jelentették, bizonyos szakdolgozati témának ez volt a központi eleme.
2: Igen, ez volt a már megvédett szakdolgozatom témája, és ugye adta magát a téma, hiszen 2024-ben behatóbban kezdtem foglalkozni Baktai Ervinnel, és közben ugye közösségszervezős tanulmányaimat összekötöttem ezzel, hiszen ugye ebből a közösségszervezős irányból még nagyon nem foglalkoztak Baktai Ervin munkásságával, amit én most pótoltam.
1: Hogy jött az ötlet egyáltalán, hogy akkor az ő munkásságával kezdj el foglalkozni?
2: Ugye Baktai Ervin Dunaharasztin született.
1: Így mondjátok egyébként, Dunaharasztin, nem az, hogy Dunaharasztinban?
2: Van, aki Dunaharasztinban, én jobban szeretem a Dunaharasztin, de mind a kettő elfogadott nálunk.
1: Szóval ott született, és akkor azt mondtad, hogy hát akkor adja magát a téma.
2: Igen, ez még kevés volt ahhoz, hogy én ezzel non-stop, tehát tényleg a tavalyi nyaram az szinte csak erről szólt. Ugye 2024-ben történt, hogy ugye ott volt nálunk már ez a kiállítás 2013 óta, de ugye az a épületrész, ahol maga a kiállítás be volt rendezve, maga az épület állaga is elkezdett romlani, illetve ugye a műtárgyak is, amik ugye a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, már ugye tisztításért kiabáltak, és akkor itt a városvezetés úgy döntött, és ugye én is szerettem volna, és jó ötletnek tartottam, hogy ugye ezt egy új helyszínen fogjuk bemutatni, ezt a kiállítást, ugye aminek az új helyszín a Laffert Kúria emeleti bemutató terme lett.
1: A Laffert Kúriáról majd mindjárt beszélünk bővebben, mert ugye egy gyönyörű épületről van szó, ami az elmúlt évek, évszázadok során, évtizedek során azért itt-ott felújításra, renoválásra szorult, talán fogalmazhatok így, viszont maradjunk egy kicsit még annál, hogy akkor elővetted az összes rendelkezésre álló szakirodalmat, az összes könyvet végigbogaráztad, az összes életrajzot végigbogaráztad, megnézted a Kenut, lefotóztad, mindenféle szempontból, szemszögből, és akkor utána írtál belőle egy ilyen 50-60 oldalas kis eszécskét?
2: Igen, de hozzáteszem, hogy a forrásaim nagy részt az persze, tehát nyilván a szakirodalmakból keletkezett, de olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy még vannak olyan törzstagok, ugye az indián táboroknak a tagjai közül, akik még élnek, mert ugye van, aki ugye a Nyílhegyő már nagyon-nagyon idős, a Pálma még talán nem annyira, de ugye nagyon sok információért hozzájuk mentem, tehát nagyon sok olyan első kézből kapott információm van, ami eddig ugye nem került napvilágra, és ugye ezáltal tudtam összekötni ugye magát a közösségi, hát én ezt már lassan tudománynak hívom, mert sajnos ugye ebben a mai korban már ugye sokkal inkább kell kutatni a közösségek működését, mert ugye irányváltás történt, és ugye ebből a szempontból tényleg egy nagyon mélyre kellett ahhoz menni magában a közösségszervezésben is, és ugye a baktai tevékenységében is, hogy ezeket egy koncepcióval össze tudjam állítani.
1: A kiinduló pont tehát, és akkor még mindig egy kicsit lovagolok ezen a bizonyos szakdolgozaton meg topikon, a Baktai Ervin volt. Viszont ő azért egy polihisztor művész volt, tehát hogy nem csak azzal foglalkozott, hogy mindenféle képzőművészeti ágakban alkot, hanem ugye indián is volt. Amatőr indián. Mennyire kerültél közel a cowboyok meg az indiánok világához? Mert hogy gondolom, hogy nem az volt, hogy akkor én majd azt szeretném tudni, hogy akkor milyen fejdíszeket viseltek meg, hogy mentek ki Kisoroszliba, és akkor csináltak ott ezt-azt, hanem ez már csak egy hozzáadott érték volt ebben a történetben.
2: Igen. Én nagyon fontosnak tartom a tárgyakat, és egyébként ez is egy kérdés volt, mert ugye ezeken a tárgyakon keresztül mi történeteket ismerhetünk meg. És ugye a tárgyak azok mondjuk egy amikor egy ilyen témáról beszélünk, amit ugye mi elsősorban azért állítunk ki, azért tesszük látogathatóvá, hogy ugye ezt minél több korosztály, ugye ezeket a történeteket a tárgyakon keresztül meg tudja ismerni. És ugye nyilván a tárgyak azok nagyon, nagyon beszédesek tudnak lenni, és mondjuk egy gyermeknek sokkal inkább átadhatóvá válik az adott téma. Ugyanúgy, mint nekem, a felnőtt korosztálynak ugye inkább a történetek, amik mögötte vannak, azok befogadhatóbbak és fontosabbak, illetve az, hogy ezeket a tárgyakat mi ott reprodukáljuk. Tehát, hogy ugye van lehetőség ugye a kiállításon kérni olyan kézműves foglalkozásokat, amin mi tényleg bőrből készítünk ékszereket, megtanítjuk a gyöngyszövés technikáját a látogatóknak, ugye amennyire ők igénylik, és ugye ezek nem csak az indiánoknál fontos tevékenységek, hanem ezek olyan dolgok, amik most lehet, hogy ugye ez egy másik kontinensen voltak hagyományok, de ezek olyan hagyományok, amik igenis szépek, és ezeket nem baj, hogyha mi is tudjuk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője Galó Anita. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője Galó Anita ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello.
2: Hello.
1: Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt szűk negyed órában arról, hogy kicsit jobban belástad magad a témába, mármint hogy az indiánok meg a kaubolyok témájába Baktai Ervin kapcsán, hiszen belőle írtad a szakdolgozatodat, a Napokban védted meg, gratulálok hozzá, és akkor folytassuk azzal, még mielőtt a kiállításról, meg a különböző fejdíszekről, meg kenúról, meg tomahawkokról, stb. Beszélnénk, hogy Laffert Kúria. Dunaharasztig kell mennünk, hogy találkozzunk ezzel az épülettel, illetve a benne működő kulturális egységekkel, intézményekkel. Mit tudjunk a Laffert Kúriáról? Mint hogy említettem, hogy egy kicsit hányattatott sorsú épületről van szó, pompásan fel lett újítva.
2: Igen, ez most idén 15 éve, hogy átadták a város, hát igazából a közösségének. Néhány éve egyesült a Dunaharaszti József Attila Művelődési Ház és a Laffert Kúria, tehát így a két épület képzi az intézmény egészét. Ketté válik az arculata a két helynek, ugye a Művelődési Ház az ugye inkább a közösségek helyszíne, a Laffert Kúria az pedig egy ilyen kulturális művészeti bázisként működik. Ugye ez a művészeti és kulturális bázis az azt jelenti, hogy ugye ezen a helyszínen befogadunk olyan kezdeményezéseket, csoportokat, akik ugye tehetséggondozással foglalkoznak, ugye adott esetben színjátszás, vagy most író tanfolyamunk lesz például, amik ugye kompatibilisek ugye ezzel a barokk épülettel, és ugye van kiállítóterünk is, úgyhogy nagyon népszerű, mint galéria is a művelődés, vagy a Laffert Kúria. Ebben az időszakban például nem csak a beltéren van kiállítás, hanem ugye van egy gyönyörű barokk kert, ami a Laffert Kúria körül helyezkedik el, és ugye ott is találhatjuk ezeket a műveket. És ugye ezen kívül ugye a belső terekben különböző kulturális eseményeket, rendezvényeket tartunk, és ugye ilyenkor nyáron pedig lehetőségünk van kihasználni a kert adottságait, és szabadtéri koncertek, színházak és egyéb táncházak, ilyen események vannak.
1: Majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen programokkal készültök még a Baktai Ervin kiállításon túl a következő hetekben, hónapokban, viszont előtte még ugye a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője vagy. Kicsit személyesebb, szubjektívebb jellegű kérdés. Te hogy kerültél ehhez közel? Hogyha visszatekergetjük az időkereket pár évre csupán, akkor Galó Anita, hogy lett az a Galó Anita, aki ott a Laffert Kúriában most megmondja, hogy akkor, ha nem lesz Keep Floydin koncert, akkor Irgumburgom.
2: Hát számomra is hihetetlen, de hát én hát már több mint 10 éve kerültem a Művelődési Házhoz, akkor még mint egy hagyományos szervezőként, és hát nagyon, én mindig is egy ilyen közösségcentrikus ember voltam, és ugye Dunaharaszti híres ugye a civil szervezeti közösségeiről, és hát közel kerültünk egymáshoz igazából, és én nagyon fantasztikusnak tartom az ottani kulturális pezsgést, és ugye ezeket a különböző csoportokat, és ugye néhány éve kaptam arra lehetőséget, hogy megbízottként egy kicsikét ugye a Laffert Kúriának is új arculatot adjak.
1: Hogyha még visszább tekergetjük az időkerekét, a kis Anita annak idején, 15-16 éves korában már tudta, hogy egyébként én közösségszervezéssel, kulturális programok szervezésével fogok foglalkozni, hogyha majd nagy leszek?
2: Nem tudtam. Én a művészetek iránt voltam igen fogékony. Én nagyon sok évig tanultam zenét, zongorázni, énekelni. Nagyon sokáig Ugye a balettin, ugye kortárs modern táncoktató is vagyok emellett, hogy hát voltam, most már ugye kevésbé van rá időm, és ugye ilyen de mindig is a közösségekkel foglalkoztam, de imádtam mindig a színházat, imádtam az olyan csoportokat, ahol alkotnak valamit, imádtam a mindenféle alkotó közösséget, és gyakran részt is vettem ilyen kortárs programokban, úgyhogy és az, hogy ezek a szervezési dolgok megtaláltak, az nálam olyan természetes volt, hogy benne voltunk egy projektbe, és akkor valahogy így kiválasztottam, hogy jó, akkor szervezzem én. És hát közben úgy hozta az élet, hogy nekem 3 gyermekem van, akik ugye most már felnőttek, és igazából most ugye az elmúlt 10 év az, amikor úgy, hát mondjuk úgy, hogy megengedhetem magamnak, hogy így ebben a szakmában kiteljesedjek, mert már ugye tudatosodott, hogy igazából én nekem nincs is más lehetőségem.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Laffert Kúria megbízott intézményvezetője, Galó Anita. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője, Galó Anita ül velem szemben a stúdióban. Itt az ideje, hogy beszéljünk erről a bizonyos cowboy indián kiállításról, és még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello Anita.
3: Hello.
2: Na, szóval, hogy belástad magad az elmúlt egy évben, másfél évben kicsit jobban a Baktai Ervin munkásságába, és hát látsz csodát nektek, pont van egy ilyen kabolyos indiános kiállításotok, ami egyébként szintén egy ilyen, talán fogalmazhatok így, mondtam már nem egyszer, nem kétszer ezt a szót a mai adásban, hogy hányattatott sorsú, mert hogy ezek a tárgyak, ezek megvannak, megvoltak, viszont el kellett mindig restaurálni őket, tehát még mindig nincs kész a Canonnak a restaurálása, vagy kész van már?
3: Nincs még, ugye ez egy hosszabb folyamat, de van Canon, csak egy ugye ebben a tárlatban egy helyettesítő kenu van, ami ugyanúgy néz ki, mint a baktai kenuja, úgyhogy, de azért reménykedünk abban, hogy előbb-utóbb az is visszakerül ugye a tárlatba, de nem vagyunk kenu nélkül.
2: Na mit tudjunk erről a kiállításról? Ha arra gondolunk, hogy kaubolyok és indiánok, és a Magyarországon működő indián törzsek, hát akkor a rendszerváltást megelőző időszakot kell felelevenítenünk. Akik akkor éltek és részt vettek ebben, pontosan tudják. Nekünk, vagy hát már nekem is egyébként a nagy indián könyv, esetleg meg a különböző vinetus filmekből vannak emlékeink arról, hogy akkor esetleg mik azok a tárgyak, amiket ki lehet egy ilyen kiállításon állítani?
3: A tárgyak azok ugye a ruhák, van egy tipink is, és ugye azok a...
2: Jó, de mi az a tipi?
3: Hát a tipi az ugye az a sátor, amiben az indiánok aludtak, és...
2: Indián sátor.
3: Így van. És ugye ez azok a felszerelések, azok a tárgyak, amiket ők saját kezűleg készítettek, ugye láncsa például, de van vízszűrőnk a kiállításban, és ugye a cowboy jelenet is ott van, ahol ugye azok a tárgyak, és ott is a ruhák vannak kiállítva, és hát ugye próbáltunk ugye már a mai trendekhez igazodva, ugye vetítések vannak a installációk mögött, illetve hangeffektekkel tudjuk élővé tenni, és ugye lehetőség van arra is, hogy baktai hangját meghallgassuk, mert hogy van egy ilyen hangfelvételünk is, amin ő beszél.
2: Ezek a bizonyos tárgyak, mint hogy már említetted, a Néprajzi Múzeum tulajdonában vannak, úgyhogy akkor most nálatok kölcsönben van, vagy ez egy kihelyezett tagozata a Néprajzi Múzeumnak, és akkor ott marad nálatok?
3: Hát ez egy, hát nem kölcsönben van, ugye ennek ezzel kell kezdenem elmondani magának a kiállításnak a történetét, hogy alakult, nem lesz hosszú, ígérem. Ugye ezek a tárgyak, ezeket ugye az 1931-től működő Dunai Indián Törzs által alkotott tárgyakat. Lorenz József, aki egyébként a törzsnek a tagja volt, ő gyűjtötte össze. Ugye adományokból, ugye ezek a törzstagok, amikor elhunytak, vagy nem volt rá szükségük, akkor ugye ezt Lorenz Józsefnek adták, és ugye ebből állt össze maga ez a tárgyak ugye innen vannak, és ugye maga a kiállítás az először 1900-as évek végén Kisoroszliban nyílt meg, ahol egy pár év múlva, ugye 2013-ban ők lemondtak arról, hogy ők ezt kiállítsák. Ugye gondolom az önkormányzatuk nem tudta fenntartani, vagy ugye más funkciót szántak ugye annak az épületnek, és ugye Dunaharaszti pedig lecsapott rá, ugye, hogy mégiscsak baktai szülőhelyen legyen bemutatva. És közben ugye Lorenz József sajnos elhunyt 2020-ban, és ugye akkor ő már a tárgyakat a Néprajzi Múzeumnak adományozta, ugye azzal a feltétellel, hogy ezek a tárgyak addig, ameddig Dunaharasztin biztosítják a feltételeket, hogy ezek ki legyenek állítva, mindaddig Dunaharasztin kell, hogy legyenek.
2: És ott is vannak
3: És nálatok. Ott is vannak, igen.
2: Számszerűsítve, hány ilyen tárgyat lehet látni egyébként?
3: Ó, hát azt én most nem tudom megmondani, de nagyon sok, igen, tehát 100 fölötti.
2: Van tehát nálatok ez a kiállítás, Baktai Ervin kiállítása, és mint ahogy említettem, ugye ő egy ilyen polihisztor volt, hogy mindenféle művészeti ágokban alkotott, mindemellé pedig ugye amatőr indián volt itt Magyarországon. Ez a kiállítás csak az indián életéhez kapcsolódó tárgyakat mutatja?
3: Nem. Ez úgy kell elképzelni, hogy ez egy inkább projekttérnek mondom, mert igyekeztünk nem telezsúfolni a teret, hogy legyen hely kihelyezett órákat tartani, foglalkozásokat tartani, és amik vannak is. És ugye az egyik fele az ugye a Baktai életét mutatja be, ugye a születésétől a haláláig, és ugye a másik oldalon találhatóak az indián kabboly élethez tartozó tárgyak.
2: Azon gondolkodom közben, hogy ha arról beszélünk, hogy indiánok, és hogy az indiánok mit csináltak, meg hogyan éltek, akkor elsősorban a gyerkőcök jutnak eszembe, akik szívesen néznek indiános rajzfilmeket, filmeket, stb. A felnőttek nem biztos, hogy élnek ebben a mesevilágban, álomvilágban, amit egyébként a filmek mutatnak, de hát nyilván, hogyha az eredeti életüket nézzük az indiánoknak, amikor tényleg még ott harcoltak a kaubolyokkal, vagy jöttek a gyarmatosítók, vagy stb. Akkor az azért sokkal komolyabb volt. Na de, hogy a kiállítás ennek megfelelően mindenkinek is, felnőtteknek is, vagy gyerkőcöknek szól?
3: Minden korosztálynak szól, és most először kitérőként elmondanám, hogy ugye működik egy Baktai Indián Klub, ami minden hónapban egy foglalkozást takar, amikor ugye különböző olyan foglalatosságokba lehet belemerülni, amit ugye az indiánok, indián kultúrához tartoznak, és ugye mi ezt a foglalkozást gyerekeknek szántuk, ugye, hogy a gyerekekre gondolva, és hát el kell mondanom, hogy a tapasztalatunk az lett, hogy eleve szép számmal vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, és a szülők 80%-a ő nem megy el. Ők ugyanúgy részt vesznek a foglalkozáson, ugyanúgy részt vesznek ugye ezekben a tevékenységekben, és tehát nem is gondoltuk, hogy ugye ez a felnőtteket is megszólítja, és próbálunk azért úgy a témához nyúlni, hogy főleg a fiatal felnőtteknek adjunk olyan értékeket, amiken azért el lehet gondolkozni, mert azért nagyon sok olyan érték van ebben, ami nagyon-nagyon fontos a mai kornak, ugye a természetközeli életmód, a túlfogyasztás elkerülése, akkor milyen, hogyan tudunk részt venni egy valódi közösségben, hogyan tervezzük ugye a család és a közösség kapcsolatát, és ezeket mind az indián kultúrán keresztül meg lehet tanulni.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Laffert Kúria megbízott intézményvezetője Való Anita. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Akkor...

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig a Laffert Kúria megbízott intézmény vezetője, Galó Anita ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz.
1: Baktai Ervin kiállítás is van nálatok, meg hát nyilván azért számtalan programmal készültök még az idei nyárra. Említetted, hogy nem csak belső helyszínek vannak, hanem külső helyszínek is vannak, úgyhogy gondolom a parkban is lesznek majd a következő napokban, hetekben programok.
2: Igen, most a legközelebbi programunk az július 18-án egy Keep Floyding koncert lesz, ami hát már nagyon sok jegyet eladtunk, úgyhogy aki ott szeretne lenni, az aktívan keresgesse a linkeket. És hát továbbiakban is ugye lesznek színházi előadások, lesznek gyerekeknek, felnőtteknek, különböző korosztályoknak szóló programok, amit ugye a honlapunkon tudnak követni, ez a dunaharasztikultúra.hu-n meg tudják tenni, illetve van Facebook oldala is az intézmények, simán Laffert Kúria.
1: Laffert Kúria, maga az épület egyébként, egy gyönyörű kastély, ami ilyen vörös egy színben pompázik.
2: Így van, egy csodálatos ékkő dunaharaszti közepén, ami ugye 300 évvel, már több mint 300 évvel ezelőtt épült, ami ugye a Laffert család lakásául szolgál.

0: ugye már ugye az 1900-as években szükséglakások voltak, illetve különböző olyan szobrász műhelynek is helyt adott a Lafert kúria, ami hát nem használt magának az épületnek, úgyhogy 15 évvel ezelőtt ugye az önkormányzat egy Európai Uniós forrással közösen teljesen az eredeti állapotába helyrehozta, és hát egyszerűen tehát érdemes csak azért is ellátogatni, hogy megnézni az épületet. Egyébként a tárlatvezetést azt az egész épületre tudjuk ajánlani, tehát hogy az épületet is, az adott kiállítást is be tudjuk mutatni, ugye, ami az alsó galériákban van, illetve ugye ezt összekötve a baktai életművel. Ezzel mind tudunk szolgálni a látogatóknak.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Anita, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Van nálatok most ez a baktai Ervin kiállítás, illetve egy csomó programmal készültök még a nyáron. Az egyik utolsó kérdés pedig legyen a végére, és most vissza a kiállításhoz, hogy te, aki jobban belástad magad ebbe a bizonyos világba az elmúlt másfél évben, egy évben, van kedvenc tárgyad a kiállításon?
0: Hát igazából a baktainak a ruhája. Tehát az csodálatos, és nagyon-nagyon sok munka van benne, és egyszerűen felfoghatatlan, hogy azt emberi kész, hogy készíthett el.
1: Utolsó, legeslegutolsó kérdés most már a végére. Lafert kúria, Dunaharaszti. Azért Dunaharaszti nem nagy város, nem is kicsi város. Mindazok a programok, amiket szerveztek a helyieknek, a környékbelieknek, vagy azt látjátok, hogy akkor hoppá, hát itt nyílt egy ilyen indián cowboy kiállítás, és akkor nem tudom, még Zalaszentgrótról, meg Nyíregyházáról is érkeznek, hogy akkor vagy ezt, vagy egy akármilyen színházi előadást megnézzenek nálatok.
0: Nagyon sok felől jönnek az ország minden részéről, oda találnak hozzánk a látogatók, hál' Istennek, és erre is készülünk, hogy mind többen, mind messzebbről és minden irányból is találjanak oda hozzánk, és mi mindenkit nagyon nagy szeretettel látunk.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
0: Köszönöm szépen.
2: Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Régóta nézem, ahogy éltek, minden nap új fantomtól féltek. Nem mertek lépni meg élni, nem tudtuk szólni és kérni. Néha azt hiszem, hogy hiába, úgyis menekülsz a piába. Úgyis menekülsz a drogba, saját magad döntöd egy romba. Minek vagy még azzal a lányjal, a közben csatesz ezernyi mással. A közben a másikat kívánod, szerinted milyen a világod? Szerintem inkább legyél korrekt, a dolgokat egyenesen old meg. Igen, tudom, aludtam sokszor, de a világod nem veled boxol. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Miért vagy még azzal a sráccal, hogyha megbánni lesz a vával? Hogyha nem is ilyet akart, mert sok a zseton, meg olyan kivart. Hey, ne dobd ki az idődet, mert találatkor jó messzire kilőnek. És mire visszaérsz ide, néha több ezer év, lehettél ember, úgy ami kell még. Apukádnak nem kellett egy ilyen gyerek. Szia, Funkadeli vagyok, majd én ölelek. Mert én tudom, hogy mi a drága, nálam a szeretetnek lehet csak aranyára. Leszarom a házad, meg leszarom a kocsit, csak tudj ölelni, gyere, hogy egy pacsit. Na mi van a ver, ugye így is lehet, te legyél velem, én meg leszek veled. Csak is a szíved meg a szemed. Csak is a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember? Az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Tudom, hogy milyen az apád, ebből ne legyen már parád. Nem látta soha, hogy mekkora csoda vagy. Hiába néz, sajnos a teljesen vak. tudom, hogy milyen az anyád, de ha lesz majd egyszer egy saját babád, te csináld máshogy.

0: az összes szint. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Nekem nem a közönség kell, csak is a szíved meg a szemed. Mitől ember az ember, az a szíved meg a szemed. Soha nem fog hazudni, csak is a szíved meg a szemed. Ahol a fény még valódi, az a szíved meg a szemed. Ej, nagy lány, állj ki magadért. Úgy vigyázhatsz magadra, és úgy vigyázhatsz másokra. És testvér, alkoss, találj haza, add oda magad, saját magadnak. Funkadeli, földbolygó, egyenesen az éjszakából.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai programajánló következik. A tegnapi könyv után, hogy mi a mai menü, ez most derül ki. Fekete Laci már itt van, új fent a stúdióban. Mit hoztál már? Szia, Laci!
2: Szia, Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Július 30-án a Budapest Parkba invitálnék minden alternatív zene szerető embert, ugyanis az ikonikus koncert helyszínen a Kis Csillag fog zenélni. A Kis Csillag a zenekar legújabb nagylemezét, az áprilisban megjelent a Szürke Rendes Megfejtése egyes című albumot ünnepli július 30-án, tehát a Budapest Parkban, de szerintem azért régi dalok is előkerülnek majd, úgyhogy ajánlanám mindenkinek, tehát július 30, Budapest Park, Kis Csillag.
1: Köszönjük szépen, Laci!
2: Köszi, Roli!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában a Művészetek Völgye főszervezőjével, fesztiváligazgatójával, Oszkó Jakab Natáliával, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Laffert Kúria megbízott intézményvezetőjével, Galó Anitával beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal a Bonanza Banzájból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13 lemezéről, ami még március végén jelent meg. Tarts velünk ma este is!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal Hauber Zsolttal beszélgetek, új Future Voices, hát a 13. lemezről. Zsolt, köszöntelek a műsorban.
1: Szia, köszönöm a kívást.
0: Korábban már jártál nálunk, viszont akkor csak pár percünk volt. Viszont most itt van ez az új zenei anyag. Ezt az albumot megelőzte már 12 másik. Én arra lennék kíváncsi, hogy amikor ez anno elindult az egyessel, mi volt a kezdeti inspiráció, és akkor majd szépen építkezünk az aktualitások felé.
1: Szerintem én magyar zenetörténet legtermékenyebb zeneszerzője és előadója vagyok. Általában nap évente minimum 10 kiadványt adok ki, plusz még ehhez hozzájönnek online kiadványok is. Ez az elmúlt 30 évre leosztva, hát jó sok év is. Én 2008-ban kezdtem el egy ilyen chill out sorozatot kiadni, Ice Café Lunch címen. Ezek voltak az első olyan önálló albumom, ami nem valami más zenekarral kapcsolatosan vagy csapatosan készültek, hanem abszolút szóló dolgok, és gyűltek ezek a kiadványok, és hát egészen 2 évvel ezelőttig azt gondoltam, hogy hát jó a 2008-as hangulat, meg a 10-es, 11-es, de ezeket kicsit fel kéne frissíteni. Uh-huh. És akkor kitaláltam ezt a Future Voices elnevezést, és tulajdonképpen ebben végigveszem az összes szóló albumomnak az összes dalát, és ezeket felfrissítem, aktualizálom, remixelem, áténekeljük a régi éneket, átvarjam, hát szóval amit lehet a mai kor technikájával és a mai fejemmel, a mai szívemmel, ezeket átdolgozom, és ez lett a Future Voices sorozat, tehát tulajdonképpen időben visszamenve a Future Voices 1-es lett a legutoljára megjelent albumomnak az anyaga, átalakítva, remixelve, és megyek vissza szépen az időben. A Future Voices 13 az a Ice Café Lunch 2009-es albumnak a remix és az újrakevert és az újragondolt verziója, és tulajdonképpen még egy van hátra, a Future Voices 14, amin most dolgozom.
0: Óriási.
1: És az pedig az Ice Café Lunch 2008-asnak a remix verziói lesznek, és azzal ér véget tulajdonképpen ez a sorozat.
0: Te fordított sorrendbe haladsz, egyre régebbi anyagokat porolsz le, és dolgozol újra, frissítesz fel. Na, én tegnap végig hallgattam a 13-as lemezt, és hát figyelj csak, engem teljes mértékben elvarázsolt.
1: Tehát
0: én 2009-et mondtál, igaz?
1: Igen, ez 2009-es.
0: Na, én akkor voltam 19, a 8-asnál leszek 18, és le is írtam magamnak a Cold as Ice és a Lullaby című dal, az külön megfogott engem, és ezt a legjobb értelemben értem. Én megint gyermekkorom számítógépes autós játékaiban voltam, és esküszöm, végig vigyorogtam az egészet. Tegnap hazafelé hallgattam meg.
1: Cold as Ice, ez nekem is nagy kedvencem, ki is rázott a hideg, ahogy rá gondoltam, mert ez egy nagyon extrém érzelmi állapotban született, hatalmas szakítás, az életem teljesen felborult, és ez abból született. Eredetileg ez egy lassú dal volt egyébként, ez meg egy ilyen melankolikus, kicsit 80-as éveket idéző. Hát ez én vagyok, én maga vagyok a szinti vév életérzés. Ugye én a 80-as években voltam tinédzser. Uh-huh. Engem akkor ragadott magával ez az egész elektronikus popzene, főleg a szintetizátor alapú, és abszolút csak elektronikus hangszerelésű zene, és én ebbe tudom jól kifejezni magam, és hát ezek szerint ezek be is találnak ezek a dolgok.
0: Figyeld, állam!
1: Néztem egyébként, hogy például Spotify-on ez az én legnépszerűbb albumom most az utóbbi kiadványaim közül, tehát valószínűleg ez másokra is ilyen hatással lett. Érdekes, hogy 13-ból pont a 13-dik, ami ilyen. Az én személyes kedvencem egyébként a Rebirth felvétel, ami egy ilyen ipari, abszolút ilyen dark éves hangzásra sikerült.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal a Bonanza Banzaiból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13-as című lemezéről, ami még március végén jelent meg. Az a jó ebben az anyagban, hogy én azt hittem az elején, ugye az elején talán több a vokál, ha jól emlékszem, utána nekem bejön valami, ez a lüktetés, ez a deep house vonal, de ilyen tényleg nagyon chilles, nagyon nyugodtan, és így hullámzol az egészben. Tehát én azt hittem az elején, hogy ez nem lesz deep house, és aztán az lett, és akkor itt rákanyarodhatunk egy kicsit a stílusra is, ugye mondtad, hogy ezek régebbiek, leporolod és újraalkotod őket felfrissítve. Hogy állsz neki ezeknek a leporolásoknak, úgymond, vagy honnan inspirálódsz? Meghallgatod a, nem tudom én, a trendinget a ilyen stílusban, és akkor azokat építed be, vagy frissíted fel?
1: Igen, igen, van a kedvenc stílusaim, nyilván ez a chill out és a chill house keveréke, a deep house abszolút az én zenei stílusom, és hát maga az a lounge beat vonal, és ez a három jellemzi ezeket a feldolgozásaimat, és hát nagyon érdekes, mert ahol van a Black and White című, amiben kezdődik az album, ott például az eredeti vokált használtam, ott nem is variáltam rajta, de van, ahol egy kicsit belevariálok, és átírom a dallamot, vagy kicsit a hangszínen is változtatok, férfi hangot készítek női hangból, tehát sok. Ugye, tehát ezeket egy pillanat alatt lehet a mai technikával, ezeket a machinációkat végezvéni. Nagyon szeretek kísérletezni, és főleg az olyan dolog tetszenek, és ezek szerint téged is az fogott meg, ami teljesen más, mint az eredeti. Az eredetik azok általában mind ilyen hagyományosabb chill out dalok, és ami nagyon-nagyon csavarok, az a legérdekesebb mindig.
0: Abszolút. Most egy kicsit a Future Voices-t magunk mögött hagyva, és már a tervek felé kanyarodva, de még a kettő közé beékelve, te hogy látod egyébként az elektronikus zene jelenét, mennyire színes, hogy áll ez, nem is feltétlenül magyar szinten, hanem úgy általában?
1: Érdekes kérdés, mert volt egy nagy felfutás, és tulajdonképpen eljutottunk odáig, hogy már a hagyományos pop is tulajdonképpen 90%-ban elektronikus pop levált. Most érzek egy kis megtorpanást, most szerintem ők mindenki keresgél. Aha. És nem igazán látom. Az én utamat látom, mert én 40 éve ugyanezt csinálom, tehát én kísérletezni szoktam, de azért az én fő irányom megvan. A mainstream-ben szerintem most nagy változások kellenek, hogy jöjjenek, mert most megint jön egy új generáció, és őket már nem lehet a megszokott dolgokkal, hát nem tudom, megint az akusztikus visszajön, vagy jön valami jó arc, és kitalál valami teljesen új keverését a stílusoknak, és itt a fiatalokban bízom én is. Annak idén 19 évesen robbantam be, hogy a Bonanza Banzaival, és egyszerűen hoztunk egy stílust, ami előtte nem volt, és az a generáció az abszolút fogékony volt rá. Szerintem most ugyanez lesz 10 éves, 20 éves fiatal srácok, csajok egyszer csak berobbannak valami teljesen új megoldással, és az lesz az aktuális trend.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre. Ezek előtt azonban még zenélünk itt a

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod. Ezúttal még pár percben a Bonanza Banzaiból ismerős Hauber Zsolttal beszélgetek új Future Voices 13 című lemezéről, ami még március végén jelent meg. Na és ha már említetted a Bonanza Banzait, hoztál egy csodálatos CD-t nekünk. Állítólag teljesen friss megjelenés. Mesélj kérlek erről, friss és ropogós, és bármivel egészítenéd ki, koncertek, bármi, nyugodtan tedd hozzá.
1: Ez a, amikor legutoljára voltunk itt, akkor beszéltünk róla, ez idén április 11-én volt a Barba Negra nagy színpadán, 3000 néző előtt, egy teltházas, hát fantasztikus koncert, mondhatom, hogy a zenei karrierem egyik legmeghatóbb és legmélyebb koncertje volt, fantasztikus, tehát 3000 ember együtt énekelni két órán keresztül, az valami csoda. És ezt a koncertet természetesen rögzítettük, úgyhogy ez egy koncertalbum, és ez tulajdonképpen most jelent meg. Sokat dolgoztam rajta, mert hát végülis nem rég volt a koncert, úgyhogy ahhoz képest elég hamar kijött, de most indul a nyári turnénk. A jövő terveink is ugyanezek, ugye nyári turnénk van, Strandfesztiválon például leszünk, tehát nagyon jó koncertjeink lesznek fantasztikus helyszíneken. Bedobtam még egy bónuszt, hogy lesz egy karácsonyi évzáró koncertünk Egerben december 26-án, ami egy különleges, ott egy közönség találkozó is lesz, úgyhogy így búcsúztatjuk együtt a közönséggel az évet, és jövő áprilisban ismét a Barba Negra nagy színpadán fogunk koncertezni, és ezt a sok-sok rajongó szeretettel várjuk oda is.
0: És hát tudom, hogy említetted, de nem menjünk el szó nélkül a 14-es lemez előtt, az mikor fog megjelenni, úgy satsz per kb.
1: Igen, a Future Voices 14, ami tulajdonképpen a sorozat záró CD-je lesz. A fiam mindig kérdezi, mert a nagyobbik fiam Zsolti, ő annyira profi, hogy ha megmutatom neki az új verziót, ő azonnal mondja a régit is. Tehát
0: nem lehet átverni.
1: Nem. És akkor néha szokott olyanokat csinálni, hogy össze is keveri a kettőt egy kis mixerrel, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az eredeti versus az új. És akkor ezzel szokott játszani, de ő mindig tudja, és én már noszogatott, hogy apa, most már jöhetne az új. Tulajdonképpen megvannak a vázak, az összes dalnak megvan az ötlete, hogy milyen irányba akarok elmenni, ki kell dolgozni, és meg lesz. Én azt gondolom, még a nyáron, tehát még augusztusban kijön a 14-es, és nagyon szívesen be is mutatom, hogyha érdekel benneteket.
0: Na, én erre mindenképpen vevő leszek szintén, várunk vissza szeretettel, további sok sikert, Zsolt, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Az elmúlt egy órában Hauber Zsolttal beszélgettem március végén debütált Future Voices 13 című új lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom.

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Hauber Zsolttal beszélgettem március végén debütált Future Voices 13 című új lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

a Szakcsi Jazz Zóra a Petőfi Rádióban.

0: Rádiója, Juhász Attila.
1: Jazz dalok megszakítás nélkül. Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Dalt a Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

cserédes hétköznapok, egy igazi boldogság. Árnyékban szenvedővel, justícia, tiszta igazság. Az igazi igazság mások életével szórakozó, mélylapos, befelé forduló vakság. Homályos szemüvegen csak

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet világában fogunk kalandozni. Direkt használom ezt a szót, mert hogy egy csomó műfajjal fogunk találkozni, vagy fognak találkozni az idei Fatemplom Fesztiválra látogatók és a főszervező. Jászai Andrea már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jól jöttél. Hello, Andi.
2: Szervusz, köszönöm, üdvözlök én is mindenkit. Valóban a Fatemplom Fesztivál részben arról híres, ha itt tudom mondani, hogy mindenféle műfajjal megkínáljuk az odalátogatókat.
1: Multikulti összművészeti fesztivál, nyugodtan mondhatom.
2: Lehet mondani, igen, mert az irodalomtól, az élőzenén, amin belül a műfajok a jazztől, a népzenén keresztül, a szakrális műsorokon át, a képzőművészeti kiállításokig.
1: Minden is lesz. Beszélünk majd az idei fesztiválról, illetve a programjairól, viszont veszünk el egy kicsit ott az őrségben. Ne nagyon, csak annyira, hogy megtaláljuk majd a kivezető utat, amikor vége lesz a fesztiválnak. 2011 magasságában történt az, amikor ott létrejött ugye egy ilyen fatemplom, méghozzá polgármester úr kezdeményezésére, akkori polgármester úr kezdeményezésére, minden jól megy.
2: Nagyon tájékozott vagy, igen. Az akkori polgármester Rátóti Zoltán színművész nevé ez kapcsolódik, vagy hogy is mondjam, neki köszönhetjük, hogy ez a fatemplom, ez megépülhetett egy közösségi, nagyszabású közösségi összefogással, és hát, hogy lett ebből fesztivál végül is, az pedig egy következő találkozásnak köszönhető. Abban az időszakban kellett a Kaláka Fesztiválnak elköltözni a Diósgyőrből. És Zoltán hívta föl Grillus Dánielt, hogy mi volna, ha ez a fatemplom helyszíne lenne a következő helyszíne a Kaláka Fesztiválnak. És Dániel meg is nézte. Ugye az őrség, ami az előnye, az a hátránya is, hogy eldugott helyen, csendes helyen van. Úgyhogy a Kaláka Fesztiválnak nem annyira tudott helyet adni, viszont Dánielt is annyira megihlette a gyönyörű környezet, hogy így egy másik álom vált valóra, a Fatemplom Fesztivál, ami egyrészt a templom megépítésének ünnepe.
1: Nyugodtan mondhatjuk ezt, persze, igen.
2: Mondhatjuk így. Igen.
1: Illetve nem csak, hogy megépítésének ünnepe, hanem az egésznek a központi eleme, hiszen erről neveztétek el egyrészről, másrészről, a programoknak nagy része az ott zajlik majd vagy bent, vagy mellette.
2: Így van. Bent is, a templomban is vannak koncertek, illetve két színpadot építünk a templomdomb területére. Így meg tud az valósulni, hogy váltott színpadokon szólalnak meg, igen, a koncertek, és van egy különleges helyszínünk is. A templomdomb mellett van Rátóti Zoltánnak egy kis faháza, és a szombat délutáni koncert a kis ház teraszán fog megvalósulni.
1: Mert hogy egyébként az akkori polgármester, mármint hogy Rátóti Zoltán, nem csak ezt a fatemplomot álmodta meg oda, hanem egy csomó minden történt ott azon a településen, mármint hogy kulturális szempontból, ami miatt a valósult meg, pajtát is hozott létre egyéb.
2: Így van, ott van ez a kultúrpajta, ahol azóta is különböző rendezvényeket meg tudnak fedett területen rendezni a helyiek, illetve egy kis harangláb is épült.
1: 2011-ben indult útjára ez a bizonyos fesztivál, már 2026-ban, vagyis hogy 15 éve már működik ez a fesztivál.
2: Mondhatjuk, hogy jubilálunk, igen.
1: Igen, te hogy kerültél kapcsolatba ezzel a fesztivállal, Andi?
2: Én önkéntesként kezdtem el dolgozni ezen a fesztiválon, próbáltam kiszámolni talán 12 évvel ezelőtt. És azt vettem észre, hogy egy fontos eseménye lett az életemnek tulajdonképpen minden évben. És hogy egy ilyen éves lelki feltöltődés fröccsöt kap itt az ember tulajdonképpen. Úgyhogy mindig örömmel jöttem, nagyon jó csapattal együtt dolgozni, és a művelődés szervezőként végeztem, illetve dolgoztam különböző civil szervezeteknél, szívesen vállaltam egyre több és több feladatot, még jutottunk el odáig, hogy a szervezés nagy részét én csinálhatom.
1: És pont ezt, vagy ilyesmit kérdeztem volna, hogy önkéntesként kerültél oda, civil szervezeteknél dolgoztál, szóval önkéntesként úgy, hogy akkor ott laktál a faluban, és akkor azt mondtad, hogy jó, hát akkor itt már harmadik, negyedik alkalommal, ötödik alkalommal kerül megrendezésre, és akkor én, nem tudom, a napi kis teendői mellett szívesen segítek nektek, vagy úgy, hogy egyébként benne voltál nyakig a, nem tudom, budapesti, vagy az akármelyik nagyvárosi szervezési kulturális életben, és akkor azt mondtad, hogy tudom, hallottam róla, igaz, hogy messze van Őrség, de akkor én megkeresem majd vagy a Rátóti Zoltánt, vagy a Grillus Danit, és akkor szólok nekik, hogy akkor én majd jövök és segítek.
2: Inkább az utóbbihoz hasonlít a történet. Budapestiként találkoztam ezzel a lehetőséggel, és hát a budapesti kulturális életben jelen voltam, és hát mondhatom, hogy ez egy szintén szubkultúra, ismer mindenki mindenkit. Valahogy bekerült az életembe.
1: Hogy fedezted fel, vagy honnan tudtad, hogy létezik ez a fesztivál? A szubkultúrából kifolyólag egyszer csak nem tudom, mondták a kis ismerőseid, a szakmabeliek, hogy van itt ez a fesztivál, nem megyünk le egyszer, nem nézzük meg, vagy egyből belefolytál, hogy akkor hallottam róla, és akkor én már mennék és szerveznék mindenféle zenei, vagy kiállítási, vagy akármilyen programokat.
2: Nekem az első lépés az az óbudai adventi ünnepség sorozat volt, ahogy...
1: Ott az óbudai főtéren.
2: Bekerültem az óbudai főtéren, igen.
1: Az egy gyönyörű, csodálatos...
2: Csodálatos helyszín, maga a rendezvény is, a helyszín is, így van, és a program is, mert hogy azt is a Grillus kiadó, illetve Kft. Szervezte, és annak is a művészeti vezetője Grillus Dániel volt. És az adventi vásárban akkor még volt kitelepülése a Kaláka zeneboltnak. És a Kaláka zeneboltnak kerestek még munkatársat, és ismerősön keresztül segítettem be. És ismertem meg a csapatot, és ismertem meg azokat a rendezvényeket, amiket ők szerveznek, illetve az ő nevükhöz kapcsolódik. Így ugye a Kaláka Fesztivál, a Hangzó Helikon Fesztivál, és a Fatemplom Fesztivál, a művészetek völgyében, a Kaláka versudralról nem is beszélve.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője. Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban, egyébként napokon, egészen pontosan 2 napon belül kezdődik, méghozzá pénteken, mindig ugyanott magyar földön, az Őrségben, és velem szemben a stúdióban, tehát még mindig Jászai Andi, a Fatemplom Fesztivál főszervezője. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Örülök, hogy itt vagyok.
2: Szépen. Az imént már megbeszéltük, hogy 2011 óta működik a fesztivál, hogy te hogy kerültél oda, először csak önkéntesként, aztán szervezőként. Egy kicsit még mielőtt a programokról beszélnénk, veszünk már el a te múltadban, tekergessük vissza az időkerekét. Te egyáltalán hogy kerültél bele ebbe a bizonyos művészeti világba, a művészet történészként?
3: Beletrafáltál, ugyanis művészettörténet szakra jelentkeztem először az ELTE-re.
2: De miért? Tehát, hogy téged már 12 éves korodban csak a múzeumok és a festmények meg a szobrok érdekeltek?
3: Nem, leginkább a zene érdekelt, őszintén szóval. És énekeltem is, és tanultam énekelni. És a művészetek szeretetét azt otthonról hozom. Építőmérnök mind a két szülőm, édesanyám, édesapám is, és zene szerető emberek, édesapám zenélt is, és belecsöppentem, igazából körülvett ez a világ. Egyrésztről, másrésztről a beállítottságom is, azt gondolom, hogy e felé irányult.
2: Akkor az egyértelmű volt, hogy biológus, fizikus nem leszel.
3: Igen, bár bioszfaktos voltam gimnáziumban.
2: Szóval jött az ELTE, és jött a művészettörténet.
3: Igen, és nagyon hamar rájöttem, hogy a művészettörténet az számomra túl elméleti. Tehát, hogy én egy gyakorlati ember vagyok, és jobban szeretem belevetni magam az élet sűrűjébe. Úgyhogy megtaláltam a művelődés szervező szakot, ami szintén az ELTE-n, a tanárképző főiskolán volt elérhető. Tanári szakot kellett mellé választani mindenképpen, úgyhogy így lettem történelem művelődés szervező szakos közösségfejlesztő szakirányjal, mert hogy egy ilyen hídembernek tartom magam, nagyon inspirál az, hogy ha összetudom kötni a egyrészt a kulturális szereplőket, illetve azokat, akik értéket teremtenek, azokkal, akik az értékekhez tudnak kapcsolódni, vagy be tudják fogadni.
2: A kettő között nyilván eltelt valamennyi idő, mármint, hogy Jászai Andi megkapta a diplomáját az ELTE-n, és aztán bekerült önkéntesként a Fatemplom Fesztiválba, aztán pedig főszervező lett. Közben merre felé vitt az utat? Hol voltál merre? Nemzeti galéria, különböző kisebb galériák, a Falk Miksa utcában, vagy nem tudom, rendezvényeket szerveztél?
3: Rendezvényeket szerveztem. Van egy nagyon kedves történetem, az első megbízásomat a FUNO Budai Zeneházban kaptam.
2: Akkor már a Lacitól, a Horváth Lacitól?
3: Igen, igen, igen. És gyakorlatilag 3 hónapig nem volt más dolgom, mint a magyar táncházakat, vagy budapesti táncházakat látogatni 3 hónapig. Egy ilyen táncház felmérést, tanulmányt kellett végezni.
2: Elmentél hetente 2-3-szor az ország különböző pontjaira, vittél magaddal, nem tudom, kamerát, meg füzetet, meg tollat, és akkor jól érezted magad, miközben 2-3 mondatot leírtál.
3: Tulajdonképpen igen, is ismerkedtem Budapesten belül, úgyhogy élveztem nagyon. Ez az egyik kedvencem. Budapesten egy alapítványnál dolgoztam még, ami egy kortárs táncoshoz, Juhász Katához kapcsolódott. És volt egy 5 éves kitérő az életemben, amikor a tanítást is ki tudtam próbálni, Pécset. Uh-huh. Tanítottam Waldorf iskolában, általános iskolában.
2: Mit, történelmet?
3: Érdekes, hogy nem, mert a történelem mellé és a művészetek mellé bejött még valami az életembe, ami nagyon nagy teret nyert, a természet szeretete és a természettel való foglalkozás. Én kertművelést tanítottam a Waldorf iskolában.
2: Végzett kertművelő vagy kertész vagy?
3: Gyógynövény termesztő és feldolgozó vagyok hivatalosan. Az EGRI főiskolán egy 2 éves felsőfokú szakképzés keretén belül kerültem közelebb ehhez.
2: Ez azt jelenti, hogy amikor éppen nem rendezvényt szervezel, vagy lent vagy magyar földön, ott az Őrségben és a Fatemplom Fesztivállal foglalkozol, akkor otthon a kiskertben cickafarkat nevelsz, aztán pedig sajtolod, és illóolajokat, vagy nem tudom, mindenféle főzeteket készítesz belőle?
3: Pécsen ez így történt, igen. Aha. 9 évig éltem Pécsen. Pécsett, ahogy a helyiek mondják, inkább. És civil szervezetekhez akkor is kapcsolódtam. Mi szerveztük meg a pécsi bevásárlókosár közösséget, aminek ugye az a lényege, hogy helyi termelőktől vásároljunk, ha lehetséges, akkor minél egészségesebb, vegyszermentes környezetből származó zöldségeket, gyümölcsöket, és a többi. Kicsit ugrok egyet, mert hogy nagyon érdekes, hogy ez a két világ, ami összeért bennem, vagy teret kapott, most jelenlegi munkámban nagyon szépen...
2: Kiegészíti egymást?
3: Hát nem az, hogy kiegészíti egymást, hanem találkozott egy történetben, hogy ne a projekt szót használjam. Megalkottuk a Kupak Tanács könyvet, ami a Kalákának azonos című Kupak Tanács című albumát.
2: Ez a legújabb album a Kalákának.
3: Igen, az ihlette. Nagyon szép a történet, ugye 35 évvel ezelőtt vették föl ezeket a dalokat. Környezetvédelmi témáról szóló verseket zenésítettek meg, akkor ugye volt aktualitása, és sajnos a 35 év alatt egyre nőtt az aktualitása, azt kell mondjam. De ezek a dalok a fiókban voltak. És most ebben az évben kerültek kiadásra. Ugye hagyományosan a Kaláka albumairól jelennek meg Kaláka zenéskönyvek. Aha. Kaláka zenéskönyvek. Ami régen a CD-t is tartalmazta, most már ugye egyre kevesebb érdeklődés van a CD-k iránt, de maguk a versek szerepeltek gyönyörű grafikákkal. Viszont a Kupak Tanács album témája
2: az kapcsolódik neked ehhez a kis
3: tudományodhoz. Nekem kapcsolódik, igen, azt akartam mondani, hogy gyerekeknek is szól, de a komolysága inkább a felnőtteket szólítja meg. És kolléganőm Marosi Veronika álmodott meg egy gyerekkönyvet, ami kiegészíti az albumot, és ezt álmodtuk meg, ezt valósítottuk meg.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Fatemplom Fesztivál főszervezője Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Yeah.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fa Templom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Köszönöm.
1: Szia. Az imént már arról beszéltünk, hogy ugye hát nemrég látott napvilágot a Kaláka legújabb anyaga, a Kupak Tanács, ami ez egyébként. Te nem úgy kapcsolódsz, mint a Fa Templom Fesztivál főszervezője, hanem hogy korábban dolgoztál már a Daniékkal, az adventi vásárban, meg ugye a Fa Templom Fesztiválon is, stb. Stb. És hogy neked van egy ilyen gyógynövényes végzettséged, vagy kertművelő, vagy mit mondtál pontosan?
2: Igen, milyen? Kertművelő.
1: Kertművelő. Igen. És akkor hogy vettél részt ebben a bizonyos könyvben, vagy annak a létrehozatalában? Te vagy az, aki ajánlottam, hogy akkor most erről, meg arról a gyógynövényről, meg a természetnek a közelségéről, szeretetéről, fontosságáról még írjunk gyorsan valamit, vagy rajzoljunk valamit?
2: Ugye a Kupak Tanács albumon szereplő versekhez, illetve dologhoz kerestünk azokat az égető témákat a környezetvédelemben, ami tud kapcsolódni. Uh-huh. Úgyhogy a vezérmotívum az ez. És találtunk 12 plusz 1 témát, úgyhogy így az évkörre fűztük föl, és a címadó dalból, a Kupak Tanácsból, Vörös Endor verséből indultunk ki, aminek az a képe, hogy az erdőbe gyűjjünk, és tartsunk Kupak Tanácsot, és jöjjön mindenki, aki a szelek nyelvét érti, a csillagok nyelvét érti, a természet minden szereplőinek nyelvét érti, az a legbölcsebb férfi, és hogy ilyen tolmácsokat szeretnénk képezni tulajdonképpen, így mondjuk, és egy mesén keresztül visszük a gyerekeket, 8-12 éves korosztályt céloztuk meg a családjaikkal, szüleikkel, hogy ilyen tolmácsokká tudjanak válni.
1: Hogy zajlott a műhely munka? Leültettek a Danival, meg a többiekkel, akik részt vettek egyébként ebben a bizonyos folyamatban, a könyvnek a létrehozatalában, és akkor neked már voltak ötleteid, hogy akkor a tolmácsokat így meg úgy képzeljük el, meg hogy azért beszéljünk a természet, nem tudom, ilyen szeretetéről, vagy a fontosságáról, ilyen megközelítésben, olyan megközelítésben, stb. Szóval hogy zajlott?
2: Dobáltuk egymásnak az ötletet. Marosi Veronika, ő fogta össze a munkát. Volt, illetve van egy környezetvédelmi mérnök szakértőnk, Agos Tamás, és van egy meseírónk, Vitkolci Ildikó, és így együtt alkottuk meg ezt a világot.
1: És te mondtad, vagy voltak ilyen mondataid, hogy a mamut fenyők szót még mindenképpen tegyük bele, meg az évgyűrűket.
2: Ilyen is lehetett, de én egy idő után elkezdtem inkább azzal foglalkozni, hogy kik azok a civil szereplők itthon, akiket össze lehetne kapcsolni ezzel a gondolattal, és felhívni rájuk a figyelmet a könyvön keresztül, illetve akár közös projektekbe gondolkodni.
1: Na, pár hónappal ezelőtt egyébként itt volt a Dani, tudnélik a Grillusz Dani, és akkor beszéltünk erről a bizonyos anyagról, a Kupak Tanácsról. Ilyen megközelítésből ezt én még nem hallottam, csak zenei megközelítésből, meg tudom, hogy egyébként született egy könyv is hozzá. Viszont most azért beszéltünk róla ilyen hosszan, mert hogy, és akkor itt kötjük össze a két témát. Fa Templom Fesztivál kezdődik nem sokára, és ha már Kupak Tanács, akkor tegyük ezt oda be az erdő közepére.
2: Ott is lesz, a dalok formájában, és ott lesz a Kaláka koncerten, a fizikai formájában, és ott lesz a Kaláka zenebolt kitelepülésén, illetve ott leszünk mi.
1: Szakértők,
2: szerzők, igen, akitől lehet kérdezni a könyvekkel kapcsolatban.
1: Te, mint főszervező, meg aki részt vett ebben a bizonyos munkafolyamatban, tudnélik, a Kupak Tanácsnak a létrehozásában, te mondtad a főszervező, akkor a Kupak Tanács ebben az évben mindenképpen lesz a Fa Templom Fesztiválon.
2: Ez közös szándék.
1: Kupak Tanács lesz, akkor, mint ahogy említetted, ugye alapvetően gyerkőcöknek szólt, 8-12 éves korig, ennek megfelelően akkor ez a bizonyos előadás, a Kupak Tanács, akkor ez gyerkőcöknek szóló?
2: A Fa Templomon nem. A Kaláka Fesztiválon volt ilyen gyerekkoncert, aminek kifejezetten ez volt a témája. A Fa Templom Fesztivál főleg felnőtt műsort kínál az oda látogatóknak, de mint mondtam, ugye a Kupak Tanács anyaga részben gyerekeknek adható, nagy részt viszont a felnőtteket érinti meg komolyabban.
1: Az van, hogy kezdődik nem sokára, egészen pontosan pénteken 10-én a Fa Templom Fesztivál. Mint ahogy említetted, te évekig éltél Pécsen, de most már az életed ide köt Budapesthez.
2: Igen.
1: Szóval te nem sokára leköltözöl oda pár napra.
2: Igen, hál' Istennek, ezt nagyon várom minden évben. Az egész csapattal leköltözünk, és hát már csütörtökön elkezdődnek az építési munkálatok, folyamat, hangolódunk fel, öltöztetjük a fesztivál helyszínét. Ugye azt tudni kell, hogy ez egy icipici falu, Magyarföld, és minden, kicsit túlzok, azt mondom, hogy minden infrastruktúrát nekünk kell megteremteni ott a templomdombon, de ahhoz, hogy kényelmes és méltó fesztivál körülményeket teremtsünk, elég sok felkészülést igényel.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban a Fa Templom Fesztivál főszervezője Jászai Andi. Mindjárt folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Fatemplom Fesztivál főszervezője, Jászai Andi ül velem szemben a stúdióban. Egyébként pillanatokon belül talán fogalmazhatok így, 10-én kezdődik a fesztivál, most is az Őrségben, most is magyar földön. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szervusz, vagyok, hogy itt
1: vagyok. Még mielőtt rámegyünk az idei programokra, arról már beszéltünk, hogy a Kaláka legújabb anyag, ugye a Kupaktanács ott lesz, de majd mindjárt beszélünk a további programokról, viszont nem tudom, milyen jellegű kérdésem lehet, ez kicsit ilyen, nem tudom, személyesebb. Közben, ahogy itt emelgetted a kezedet, láttam, hogy az egyik csuklódon belül egy eper, a másikon pedig egy hangjegy van. Tudhatjuk ezeknek a sztoriát? Vagy titok?
2: Valóban személyes, úgyhogy röviden válaszolnék. Ez kapcsolódik ahhoz, amiről beszéltünk, hogy két fontos terület van az életemben, aminek élek. Az egyik a természet szeretete, a másik pedig a zene. Igen, a művészetek.
1: És akkor így került tetoválásként, ilyen nagyon kis visszafogott, egyébként nagyon szép tetoválásként egy hangjegy, illetve a másikra pedig egy ilyen piros színű eper. Jól mondom, az eper?
2: Alma. Szívalakú alma, de általában epernek nézik, igen.
1: Na, akkor gyerünk, Fatemplom Fesztivál 10-én kezdődik, és hát 2 napon keresztül számtalan programmal várjátok az érdeklődőket. Lesznek külföldi és magyar fellépők is. A Csíkzenekar indít?
2: A Csíkzenekar indít este, igen, és péntek, szombat, vasárnap. Pénteken, szombaton délután kezdődnek a programok, vasárnap hagyományosan térzenével indul a Magyar Légi Erőzenekar jóvoltából, akiket minden évben nagy szeretettel hívunk, és 11-kor, mármint vasárnap 11 órakor indul a fénypontja, én azt gondolom, a Fatemplom Fesztiválnak, az a Ökumenikus Istentisztelet, ami egy speciális istentisztelet, de menjünk időrendi sorrendbe. Pénteken nem kisebb fellépő, mint az Alaegerszegi Szimfonikus Zenekar nyitja a fesztivált a templom oldalában felállított színpadon. Ez mindig csodálatos élmény számunkra, azt gondolom, a környezetben, kint a szabadban egy szimfonikus zenekar játékát hallgatni, különleges élmény.
1: Szimfonikus zenekar Zalaegerszegről, egészen pontosan a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar. Én a Csíkzenekart említettem, ezen kívül bármi más péntekre?
2: Természetesen. Azt tudom mondani, hogy hát nemzetközi, de inkább nem is ez a jó szó, hogy nemzetközi, hanem nemzetiségi kavalkád lesz ezen a hétvégén. Dávid Gyengébérien, örmény harmonika művész folytatja majd a napot, illetve este 7 órakor a Sárik Péter trió Koszikával varázsolja oda nekünk a saját világukat. Elég sok olyan felépünk van, akik különböző világokat, különböző műfajokat, igen, vegyítenek. Kiállításunk is lesz a Fatemplomban. Csomortáni Gál László és Török Máté, a Mistral együttesnek az egyik alapítója, de most mint fotográfus lesz jelen. Nekik van egy közös programjuk, illetve anyaguk. Nagyon izgalmas, cianotépiával készült fotókra rajzol rá Csomortáni Gál László, egy erdélyi művész, és minősíti át az adott képet, és ad neki egy harmadik értelmet. Ezeket fogjuk kiállítani a templomon belül. És igen, a Csíkzenekar lesz péntek este, de hagyományosan egy csendes koncerttel fejezzük be a napot. Este 10 órakor Török Máté szóló koncertje.
1: A Misztrálos Török Máté.
2: Így van, a Misztrálos Török Máté. Ő búcsúztatja el a közönséget
1: pénteken. Ez volt a péntek.

0: hoz majd délszláv dalamokat, illetve az egyik nemzetközi fellépőnk Zvezdana Novakovics Zven, ő egy szlovén hölgy, akinek a világa a szlovén népzenéből, és nem csak a szlovén népzenéből táplálkozik, egy érdekes fúziót képvisel a hárfa játékával. Hagyományosan szombat este szól a kaláka a színpadon, ebben az évben is, és éjszaka 10 órai kezdettel Lovász Irén Égi Hang című műsorával csendesíti el a közönséget, vagy emeli fel.
1: És akkor ugorjunk az utolsó napra, ez pedig a vasárnapi nap, és azt említetted, hogy itt van az a bizonyos pont, ami központi eleme a Fatemplom Fesztiválnak.
0: Így van, az ökumenikus istentisztelet, amin a fellépő művészek is részt vesznek. Ugye ökumenikus három felekezett lelkésze, lelkipásztora szolgál az istentiszteleten. Sajgó Szabolcs atyát köszönhetjük, Márkus Dániel református lelkész, ő helyi, Lőri Szentpéterről érkezik hozzánk, illetve Fominyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, akivel az istentisztelet után van egy közös műsora Grillusz Dánielnek. A Szolga csak egy van, az Isten című. Ez egy Vörös Sándor műsor, amiben Vörös Sándor dalok is hangoznak el, de Fabinyi Tamás mesél Vörös Sándor életéről, és felidéznek közös emlékeket. Egy nagyon szép, elmélyült műsor ez is.
1: Az istentiszteletet követően, ami egy ökumenikus istentisztelet, azért délután is lesznek még programok, kik érkeznek.
0: Így van, tehát délelőtt várják az ingyenes programok a kedves látogatókat, délután 16:30 folytatódik a fesztivál program, nem mással, mint Dolágsali Róbert önálló műsorával. Őt követi a másik nemzetközi meghívottunk Ausztriából egy duó, Tina Zserdin és Szonya Leipold, akik a csembaló, illetve a hárfa duó. A régi és az új zene határmesdjéjén kísérleteznek, nagyon izgalmas koncertnek ígérkezik. Nem kevésbé Vecsei H. Miklós és Balla Gergely, mondja Datikám József Attila műsorával, és a Dress Quartet zárja a fesztivál este 8-tól.
1: Szóval a Fatemplom Fesztivál idén 10-től 12-ig, most is Magyar Földön, és akkor egy legeslegutolsó kérdés a végére, Andi, ez pedig az, hogy egy nagyon kis lélekszámú településről van szó. Mennyire ugrik meg a, mondjuk úgy, hogy falunak a népessége ebben a három napban?
0: Jelentősen. Ugye ez egy kérdés például a Művészetek Völgyénél is, ugye ahogy alakult, hogy a helyieket mennyire tudják bevonni a programokba. Mi is igyekszünk a helyiekkel jó kapcsolatot ápolni, és együtt dolgozni akár a fesztiválon. Most a falunak van egy nagyon kedves közművelődési munkatársa, aki rendkívül jó partner, és saját ötletei is vannak, hogy kiket hívjunk meg. A közösségi beszélgetésre például az ő ötlete nyomán hívtuk meg Kovács Gyula gyümölcsészt, akivel Petőfi körtefáját is el fogjuk ültetni az ottani tündérkertben. Régiós összefogásnak is mutatkoznak csírái, hogy így mondjam. Tavaly volt az első év, amikor a szomszéd magyar szombatvai fazekas napokkal közösen gondolkodtunk, és hirdetjük egymás programjait. Most ebben az évben már biciklitúra is indul a két helyszín és esemény között, mert ugye ugyanarra a hétvégére esik hagyományosan már évek óta.
1: Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét!
0: Köszönjük szépen, várunk neki!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.